Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirak.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárt információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a SRIN-ben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggelt, július 29-én 6 óra múlt 4 perccel. Új hét, új remények és kihívások. Nyomjuk, megköszöntjük a névnaposokat és sztrilaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi zajlik, zajlott benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggel, ez az Andris reggel, 6 óra múlt 13 perccel, június 29-én kezdjük meg a reggelünket. A kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és bizony piros figyelmeztetés van hőség miatt. Már most 20 fok fölött járunk, és meg sem állunk 40-ig. Úgyhogy továbbra is azt tudom mondani, amit múlt héten is. Igen, reméljük, hogy minél előbb vége lesz, majd elméletileg csütörtökön jöhet valami fellélegzés, addig pedig valahogy ki kell bírni. Lengeruha, napszemüveggel divat tippünk, más nem nagyon lehet. A gombákra továbbra is figyelni kell az allergiásoknak, úgyhogy tegyék meg az óvintézkedéseket, és hát igen, nő az infarktus és a stroke esélye, ahogy azt korábban mindig elmondtuk, fáradtság, tompaság, dekoncentráltság is jelentkezhet, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, ha pedig klímázunk, túlklímázunk, vagy túlventilátorozunk, akkor úgy járunk, mint ahogy én jártam, hogy most megint taknyos vagyok, ezért elnézést. Jó, így készüljön tehát a mai nappal, és akkor kezdjük a világgal való ismerkedésünket. Lejátszották az első egyenes kieséses párharcot a futball világbajnokságon, tegnap este 9 órától Dél-afrikai Köztársaság Kanada találkozó volt, és a kanadaiak nagyon-nagyon nehezen az utolsó pillanatokban szerzett góllal tovább jutottak. Ma folytatódnak a csatározások. Brazília japán rangadó lesz 19 órától, 22:30-tól pedig Németország Paraguay találkozó lesz, és nekünk pehünkre az egyik igazán komoly összecsapás, a holland-marokkói találkozó az holnap reggel hajnal 3-kor lesz majd, hát azt talán nem látjuk. De hát, hogyha egyébként érdekli, akkor kelljen fel, biztos, hogy izgalmas mérkőzés lesz. És akkor hol vagyok? Nem tudom, hogy hol vagyok. Elnézést. Minden esetre közgyűlés volt Szekszárdon, a részletekről Berlinger Attila polgármester számol be.
1: A mai napon több mint 20 napi rendi pontot tárgyal testületünk, között olyan hagyományosan a júniusi ülésre tett napi rendekkel, mint például a kitüntető díjak, elismerések adományozásáról szóló előterjesztés elfogadása, a szekszárdi aranykönyv, 2025. évi aranykönyv bejegyzésekre vonatkozó javaslat elfogadása, és természetesen sok olyan beszámoló, helyi közlekedésről szóló beszámoló, vagy akár intézményi kinevezésekkel kapcsolatos előterjesztések, amelyek mind-mind azt gondolom, hogy jövőbeni döntések szempontjából nagyon fontosak. Sokszor adtunk tudósítást arról, hogy a Sötétföldi Gyermektábor teljes felújítását kezdeményezte városunk. A versenyképes járások programból erre első körbe nyertünk egy közel 200 millió forintos forrást, de ahogy turisztikai szakértők és hivatali kollégák, illetve vagyonkezelő Kft. Munkatársainak a bevonásával többszöri helyszíni bejárás alapján folytattuk ezt a gondolatmenetet, az volt a szakmai vélemény, hogy hosszú távra komplett koncepcióterv elkészítésével érdemes ezt a témakört feldolgozni. Éppen ezért úgy döntöttünk, és a mai közgyűlésen el is fogadtuk, hogy a vagyonkezelő Kft. Mint a gyermektábor üzemeltetője egy beszerzési eljárás során tervezőktől bekért ajánlatok alapján egy koncepciótervet készít el. Tárgyalt a közülésünk, ahogy említettem, az idejévi kitöntető díjakra érkezett javaslatokat. Szeretném megköszönni Szekszárd város közösségeinek, intézményeinek, vállalkozásainak, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest jóval több javaslat érkezett be, és ahogy képviselőtársaimmal az ülésen erről tárgyaltunk is, olyan javaslatok alapján döntött a testületünk, amelyek korábban írásban a város közösségeitől beérkeztek, méltatásokkal és javaslattételi elképzelések garmadával. Én azt gondolom, hogy követjük ezt a gyakorlatot, hogy ebben az évben is nagyon sok városunk által megbecsült magánszemély, szervezet és vállalkozás kapott díjat, amelyről most még ebben a pillanatban nem tudunk beszámolni. Ezt is el tudjuk mondani, hogy a következő két hétben tájékoztatjuk a közgyűlési döntésről a kitüntetett személyeket, szervezeteket, vállalkozásokat.
0: Így van, köszönjük Berlinger Attilának, hogy megosztotta velünk. Ennyi fért bele, zenélünk majd, aztán pedig megkezdjük ünneplésünket a névnaposokkal, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Pálnak és Péternek. Így is van. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kis termetű férfi, erről beszéltünk 26-án is, illetve a Péter, héber, görög, latin eredetű névjelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az Arameus kéfa, kéfás volt, ennek görög fordítása a Petrus név, a magyar Péter változat a névnek a latin Petrus formájából ered. Na, ilyen kalandos név ez a Péter. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk ajándékjelenet, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, 6.32-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát június 29-e születei. Például Csaplár Vilmos, Balázs Béla díjas magyar író, forgatókönyvíró, a Szépírók társaságának elnöke, Magyarország Babér Koszorú díjas. Aztán Szolyó Zoltán, magyar újságíró, sportriporter, autóversenyző, szintén ma ünnepelhet, Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncos nővel, illetve Solecki Jankával, magyar színésznővel, szinkron színésszel, akitől találtam egy kis hanganyagot, úgyhogy hallgassuk a Tiszta Románc című filmből.
1: Tallahasseeből, Florida államból jöttem, és nagyon hosszú utat tettem meg, míg az autóvárosban, Detroitban megtaláltam az igaz szerelmet. Ha 1000 évig merenkednék, akkor se hittem volna, hogy Detroitnak és a szerelemnek bármi köze lehet egymáshoz.
0: Így van, róla van a szó, szerintem ikonikus hang, könnyen felismerhető, az övé, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van, az örömre zenélünk, ajándék jelent. Aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Rádió Entrée!

Jó reggelt, 6:41-kor, június 29-én, ez az Antrida reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert 1456-ban e napon a pápa elrendelte a déli harangozást. A magyar és nyugati hagyomány szerint a déli harang szó az 1456. július 22-i nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a magyar királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János megvédte a muszlimok támadásától. Harmadik Kallixtus pápa imabullájában rendelte el a déli harangozást, és a győzelemért esdeklő imát, miután Európa uralkodóinak közömbössége miatt nem tudott keresztes hadjáratot szervezni a mindinkább előre nyomuló török ellen. Talán ezt ismertük, de jó felidézni. Aztán 1900-ban e napon a svéd királyi tanács testület jóvá hagyta a Nobel alapítvány alapszabályát, 2004 óta pedig ezen a napon ünneplik a Duna vízgyűjtő területének 19 országában a nemzetközi Duna napot, és ma van Péter Pál napja, az aratás kezdete. Nem tudom, hogy ez valójában így van-e, minden esetre elméletileg ez ennek a napja. Horoszkóppal folytatjuk majd, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.

0: 11 perc múlva lesz majd 7 óra, június 29-én hétfőn, és megérkezett a felmentő sereg, Vali. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Dávid!
0: No kérlek, akkor csapjunk bele a horoszkópba.
1: A rák egy olyan személlyel kerül kapcsolatban a mai napon, aki rendkívül pontosan, precízen és hatalmas hozzáértéssel végzi a munkáját, minden bizonnyal szűz vagy skorpió jegyű az illető. Anélkül, hogy hasonlítgatnám magát hozzá, figyeljen rá, mert sokat tanulhat tőle. Az oroszlának olyan lehetőséget hoz ez a hétfő, amely első pillantásra jelentéktelennek tűnik, mégis hosszú távon fontos szerepet kap az életében. Ne sietesse az eseményeket, mert akkor jár a legjobban, ha minden a maga ritmusában bontakozik ki. Az esti beszélgetés különösen sokat jelent majd. Ez egy olyan nap lesz, amikor a szűz a múltra támaszkodik. Fel kell használnia valamennyit a korábban félretett tartalékból, de gondolja meg jól, hogy mennyit és mire. Aggódnia viszont nincs miért, hamarosan lesz lehetősége visszapótolni, amit ma kivesz. Ma valaki olyan oldalán mutatja meg a mérlegnek, amelyet eddig nem ismert. Ez közelebb hozza egymáshoz önöket, és egy régi félreértés is elsimul. A nap során többször érzi majd, hogy érdemes volt türelmesnek maradnia, mert a dolgok végül maguktól rendeződnek. Amire jó ideje vár, az most már hamarosan megérkezik. Egy befejezetlen nap lesz ez a skorpiónak, marad az este végére olyasmi, aminek nem jut a végére, ami nem záródik le, amit tovább kell vinni a jövőbe. De tartson ki, legkésőbb a hét második felében minden a helyére kerül. A nyilas a hét első napja egy apró sikerrel ajándékozza meg, amely nagyobb örömet okoz, mint amire számított. Érdemes ma időt szenni arra, ami valóban feltölti, mert az a nyugalom végig kíséri majd önt a most következő napokban. Ez a hétfő előre mutat a jövőbe.
0: Köszi Vali, zenélünk, aztán a Bakkal folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antik reggel 5 perc múlva lesz, majd 7 óra, június 29-én hétfőn. Folytassuk, Vali, kérlek a horoszkópot.
1: A nap hozhat némi lelki hullámzás, de azért ne számítson semmi túlzottan drámaira. A bak most különösen nyitott a finom rezzülésekre, és ez segíti a munkában és a magánéletben egyaránt. Egy jó tanács. Ha egyébként nem is szokott naplót írni, ma este mindenképpen érdemes leírnia, amit érez. A vízöntőnek a nap és egyben a hét egy olyan találkozással vagy üzenettel indul, amely némiképp más irányba tereli a gondolatait egy szokásos hétfőhöz képest. Egy rövid beszélgetésben fontos információ hangzik el, végre egy kicsit bepillanthat a dolgok hátterébe. Egy üzenet ma végre elérkezik a halakhoz. Egy olyan üzenetről van szó, ami nem közvetlenül, hanem kerülővel jut el önhöz. Az út, amit bejárt, talán ugyanolyan beszédes, mint maga az üzenet. Ma egy régi emlék új köntöst vesz fel ezen a napon. Olyan helyzetbe kerül ma a kos, amely felidéz valamit a múltból, de most már némiképpen mást lát majd abban a régi dologban. Ez felszabadító érzést hoz, és könnyebbé teszi a következő napok döntéseit. A bika energikusnak érzi magát, annyira még hozzá, hogy lesz olyan a környezetében, aki nem fogja tudni tartani önnel a tempót, márpedig fog kelleni az energia, mert sok minden történik majd a felszín alatt. Ön most különösen jól olvas mások viselkedésében, és talán túl sok mindent is észrevesz. A mai nap során valaki őszinte kérdést tesz fel az ikreknek, és a válasza nem csak a másik embernek, hanem önnek is fontos felismerést hoz. Figyeljen tehát saját válaszaira. Már csak azért is érdemes nyitott szívvel beszélnie, mert ma a kimondott szavak messzebbre jutnak, mint gondolná.
0: Köszi, Vali. Hát akkor így készül már a jó szerencsét. Lassasként óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy csatlakoznak majd a napi ötös tagjai, ugye az új napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogy milyen praktikáik vannak ebben a kánikulában, a kánikulára magára, arra, hogy túlélhető legyen.
1: De ez már kánikula, vagy van ennél valami további hőség? Vagy nem tudom, hőhullám? Szerintem ezen már túl vagyunk a kánikulán, nem?
0: Hát nem tudom, hogy ezt minek lehet nevezni.
1: De kitartásodom, láttam, Amsterdamban már szakad az eső, meg viharban, úgyhogy közelít, jön nagyon az jó, ide majd.
0: Nagyon jó nekünk, hogy ott már
1: esik. Már csak pár nap.
0: De milyen pár nap?
1: Milyen? Hát, hétfő van, csütörtök, de itt van.
0: Katasztrófa lesz ez a következő pár nap. Na hát valahogy majd csak túléljük, úgyhogy ezzel folytatjuk, pláne túléljük, hogyha megadják a praktikáikat.
1: Na
0: tagjai, reméljük, hogy mondanak valami jót, hogyha velük folytatjuk majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosságot.

0: és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárca vezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóvá hagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Ürügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
6: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 29-én 7 óra múlt. Fekete Dávid ülök, és itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
7: Jó reggelt mindenkinek.
6: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy milyen praktikáik vannak a kánikulára. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 7 óra múlt 9 perccel, július 29-én hétfőn, úgyhogy megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsor elemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük, hát ha stílusosak vagyunk, hogy milyen praktikáik vannak a kárnikulára, hogyan is élik túl. Vali, neked van valami?
1: Klíma, nem tudom. Zuhany, egyébként többször is zuhany, az úgy beválik. Én ma reggelt is úgy kezdtem, hogy mentem a hideg zuhany alá.
0: Hát de 5 perc múlva mindegy.
1: Nem, de az ember ragad egy kicsit azért felfrissul, más azért úgy felöltözni reggel és elindulni, hogy azért én kicsit értem. Leütöttem a testemet előtte, meg nem tudom, sok gyümölcs, meg folyadék, ilyenkor az ember olyan nehéz ételeket talán nem is kíván enni, meg főtt ételt, pláne nem. Úgyhogy így,
0: semmi sem jó.
1: Kb. Ennyi.
0: Ez az, amikor semmi sem jó.
1: Igen.
0: Ugye az antrit.hu-n írtuk meg, hogy milyen tippek, trükkök vannak a kárnikulára, hogy be kell nedvesíteni a lepedőt.
1: Igen, meg a fagyasztott zoknit, de azt mondtad, hogy nem vett.
0: Kipróbáltam, semmi értelme. De hát ha majd most a napjátos tagjai megosztanak velünk valami jó kis praktikát, kezdjük Gáborral.
1: Gábornak a kerékpársport az élete, ez is az utánpótlást, és ő maga is elindul egy-egy versenyen.
0: Hallgassuk.
2: A nagyon nagy meleg, ugye szerintem ez kettős dolog, egyrészt a nappali nagyon nagy meleg, és ugye van az éjszakai, amikor az ember aludna is. Hát a nappali nagyon nagy melegre, a legegyszerűbb verzió nyilván sokaknak is, meg nálam is a legegyszerűbb verzió az a klímahasználat, de egyébként még az is működik, hogy a vizes sapkát fölhúzom, akár baseball sapka, azt is fölhúzom a fejemre. Olyan is van, hogy vizesebb törölközött ruhát terítek ki a szobába, és akkor az is kicsit így párologtat, ugye az meg ugye azt jelenteti, hogy hőelvonással jár, és akkor az lehűtheti egy picit a szobánkat. Van olyan, hogy ha már a vízparthoz jutok, ott is inkább bevizezem a pólómat, és akkor azt hagyom magamon, azt hordom, vizes póló. Szóval ilyenek. Ami pedig az éjszakai nem tudok aludni, a nagyon nagy meleg dolgot illeti, ott megint csak csináltam már olyat, hogy egy nedves törölközővel takaróztam be, és akkor az úgy sikeres volt. Úgyhogy a nagy hőségeket ilyenekkel szoktam túlélni.
1: Na, hát igen.
0: Csomó mindent hallottunk.
1: Csomó mindent, igen. Éjszaka nekem eszembe jutott, hogy még a fájt a fejem is egy kicsit, hogy bevizezek egy törölközőt, és ráteszem a fejemre. Ilyen volt korábban, még pár évvel ezelőtt. Uh-huh. Egy kicsit így hűteni, meg így a csuklót, az emel kicsit a nyakát. Jó, persze.
0: Ugyanez a lényeg a fagyasztott zokninak is.
1: Igen.
0: De hát mire az bármit is ér, addigra...
1: Jó, egy ilyen átmeneti felfrissülést
0: addigra,
1: hoz, igen.
0: Addigra ott vagy, hogy egy év által az ágy nem üttem.
1: Igen.
0: Konkrétan. Na, köszönjük Gábornak, folytassuk Borival.
1: Borinak van egy 8 éves kis csivavája, aki minden nap örül neki, amikor hazaér, nem is tudná az életét elképzelni nélküle.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan környezetben élünk, mint hogyha nyaralnánk, mert hogy szép a táj, nagy az udvar, tehát így van lehetőségünk kint lenni. Igazából így, ha melegem is van kint, akkor bejövök és hűsölök a lakásban, tehát nekem ezek a praktikáim, illetve egy hideg üdítőt a teraszon iszogatok, és ott lazulok. Én így szoktam a melegtől és a kánikulától menekülni.
1: Ez most nagyon aktuális ez a téma, tehát mindenhol Csaba is ez folyik, mert nyilván most Európát is egy olyan hőhullám árasztott el. Egyébként ezt úgy olvastam, hogy a fák ugye, hogy mennyi hűvöset, meg hát igen, árnyékot adnak, hogy minél több fát kellene ugye telepíteni, és hát ahogy Bori is mondja, hogy az ember ez egy olyan környezetben lakik, erdő közelébe vagy fásrészet, azért biztos, hogy teljesen más a hőérzet, mint mondjuk városban így a
0: egyértelmű, meg mondjuk, hogy a füves területek, tehát tegnap láttam egy cikket, hogy miért nem szabad lenyírni a füvet ebben a kánikulában, mert például a füves részen volt, teszem azt, 30 pár fokos a talaj, ahol le lett nyírva, ott meg 50 plusz.
1: Aztán.
0: Tehát, hogy valahogy a gyep az hűsít. Nem tudom
1: igen,
0: ezt így
1: igen,
0: szépen
1: igen,
0: megfogalmazni,
1: igen,
0: de hogy ez a lényege, hogy 36 vagy 50 fok, nem minden.
1: Nem.
0: Úgyhogy jó, hogy egy jó pár éve elindult ez a nagy térkőmánia, hogy minden udvar térköve van, na hát ez most az most okádja a meleget. Na, de hát egyébként is meleg van, úgyhogy minden. Köszönjük Gábornak és Borinak, hárman vannak, még folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit. Oh, I leave quite an impression.

0: Ez az Andrei reggel, 7 óra múlt 21 perccel, június 29-én hétfőn folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk a praktikáikat erre a nagy kánikulára. Most pedig folytassuk gyorsan, kivel mondjuk, legyen Ákos.
1: Ákos fiatal vállalkozó, aki próbál kitörni ebből a státuszból és sokra vinni a pénzügyek terén.
0: No, hallgassuk.
2: Hát attól függ, hogy milyen környezetben kell lennem. Ha bent a szobában, otthon, senki sem zavar, akkor természetesen olcsógatja. Ha túl meleg van, akkor lehet még az se, hogyha nincs itthon senki más. Hogyha kint kell lenni, akkor trikó, valami nagyon-nagyon-nagyon levegős nadrág, és ha még napon is kell lenni, akkor általában valamit kötök a fejemre, vagy felveszek valami sapkát, hogy ne kapjak napszúrást.
0: Na, az öltözködés.
1: Én ezt mindig elmondtam, tehát azért szeretem a telet jobban, mert ott mindig fel lehet venni plusz réteget, ha az ember fázik, de ha meleged van, egy idő után nem tud, tök mindegy.
0: A bőrödet nem tudod
1: levenni. Vesztelenül is mászkálhatsz az utcán, akkor mindegy. Is meleg lesz.
0: Így
1: mindegy.
0: Van. Így van. És mondjuk, és a nőknek ugye még könnyebb dolguk van a szoknyával például, ugye mondja Ákos a levegős nadrágot.
1: Igen.
0: Tehát a szoknyában azért mennyivel jobban szellőzik.
1: Hát, igen, igen.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon gondolkodom már évek óta.
1: Pedig létezik.
0: Hogy férfi szoknyába fogok járni nyáron, mert még várat magára ez a projekt.
1: Még nincs elég meleg, Dávid, lehet. Még nincs elég meleg. Lehet. Még egy-két hőhullám az idei nyáron, és akkor...
0: Lesz, még egy-két hőkupola, és akkor meg lesz. No hát köszönjük Ákosnak is, ketten vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
3: Rádió a

0: Egy percen belül fél nyolc lesz, június 29-én hétfőn. Ez az Antrit reggel, és ez azt jelenti, hogy elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy milyen praktikáik vannak a kánikulára, úgyhogy folytassunk gyorsan Frankivel.
1: Frenki energetikus mérnök ember, ennek megfelelően épületvillamossági vállalkozása van, és már rangos elismeréseket is bezsebelt már.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát igazság szerint semmi különlegesnek mondható praktikám nincs. Nyilván odafigyelek az öltözködésemre, ilyenkor hajlamos vagyok nagyon laza a feltűrt ujjú szellőzőinkben járni, rövid nadrágban és bőrpapucsban. Ugye rövid ujjú ingem nekem nincs, azt férfiak nem hordanak. Mindenki megszokta velem kapcsolatban, hogy elegánsan öltözöm. Ilyenkor ez a laza nyári strand öltözék jellemzőrem. Természetesen üzleti megbeszélésekre vagy rendezvényekre akkor is normálisan felöltözöm, viszont akkor, ha kocsival megyek, mondjam, klimatizált. Viszont érdekes, hogy klímát nem használok otthon sem, hogy nyitott ablaknál alszom, és igyekszem nagyon sok vizet inni. Közlekedési eszközöm az városon belül roller vagy robogó, nyilván nem ülök a forró autóba, de egyébként meg könyörgöm, egész télen arra vártunk, hogy jó idő meg kánikula legyen. Hát végre itt van, ez az én évszakom.
0: Nem vártunk
1: én sem, erre. Igen, nem vártam.
0: Kérem magamnak.
1: Én sem.
0: Sőt, rettegtem tőle.
1: Nem akar, túléljük. De még mindig csak, nem ma héten, már július, akkor azt hiszem, hogy csak két hónap. Kicsit elcsúszik szeptember, az már elviselhető.
0: De tehát, két hónap lesz
1: tehát ez? Nem, vagy gyorsan eltelik.
0: Ha
1: gyorsan.
0: Akkor jó lenne elmenni
1: Norvégiába.
0: Nyári álmot aludni, nem?
1: Igen.
0: Az úgy jó lenne.
1: De már volt is a hírekben reggel, ugye, hogy megváltoznak a nagyon a turisztikai persze szokások, hogy ugye az emberek nyáron, most kérdezem, most felülsz a repülőjel, mi szerintem Egyiptomba, vagy Törökországban még persze melegebb van.
0: Persze.
1: És ajtunk, az ember felül mondjuk a repülőre, és elmegy valahogy északra, Izland.
0: Hát az más.
1: Vagy Norvégia. A norvég fjordok, hú, milyen jó idő lenne.
0: Hát biztos, hogy ott most jó idő van. No, hát köszönjük Frankinek, akkor igazából nem tudom.
1: De egy rövid ujjú inget nem hadd. És miért rövid ujjú inget nem hadd férfi? Érdekes.
0: Nem. Van egy ilyen divat.
1: Tényleg?
0: Nem tudom, minek nevezzem. Egy ilyen iratlan szabály, hogy rövid ujjú inget nem húzol fel.
1: De akkor sem, hogyha ez ilyen nyári, nem tudom, pálmafás, kockás, ilyen nyári lening például, ami ilyen kicsit. Aha. Ez érdekes, ez egy új info volt nekem.
0: Na hát, na, köszönjük Frankinek, végül de nem utolsó sorban Anita következik.
1: Anita minden a futás, akár több 10 kilométert is képes lefutni egyetlen nap alatt.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Bírom, tehát én bármilyen kánikulát bírok, nincs vele semmi bajom, de azért egy hidegsör az megoldás. A hidegsör azt választanom.
1: Ennyi. Egy hidegsör.
0: Aki bírja a kánikulát, annak elég egy hidegsör.
1: Egy hidegsör.
0: Milyen jó neki.
1: De jó.
0: Nekem kettő se elég.
1: Engem nem hűt úgy le.
0: Nem, azért. Nem. Nem. Csak izzadsz tőle. Uh-huh. Nem, mint a hideg víztől is.
1: Azért mondják, hogy forró teát kell inni, meg forró persze levest kell enni, így Isten nap leültem megenni a tök főzeléket ebédkor, és így, jó, most elég volt, mert így de a patakokban folyik róla a víz.
0: Azért jó egyébként, mert az hidegen is meg lehet.
1: Egyébként igen, jó, de ez akkor készült el így ebéd ja előtt, úgyhogy így.
0: És már éhes voltál, nem
1: és igen, és akkor utána fó.
0: Hát igen.
1: Úgy levert a víz utána
0: mondják,
1: rendesen.
0: Ez jó, de hát gyakorlatilag nem találkoztam még olyan ember, akinek bejött volna. Köszönjük a napjutatóknak a mai közreműködésük után, engedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
11: Ennyi volt a reklám.
12: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
11: Rádió Antvit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán beteszik után a Pécs felé vezető sávokat, a 177-es és 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egyes sáv járható. Az 56-os főúton Szekszárd átkelési szakaszán útfenntartási munkákat végeznek, a 2-es és a 6-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Szekszárd és Nagydorog között a 63-as főúton nyírják az útmenti növényzetet, az 1-es és a 15-ös kilométer között útszűkület nehezíti a haladást, és a 6-os főúton Dunaszentgyörgy előtt is kaszálnak a 121-es és 123-as kilométer között, mindkét irányban útszűkület van.
0: Köszi, Vali, hogy a térképre nézek, akkor azt látom, hogy Szekszáron a Mérei utcában lépésben lehet haladni valami oknál fogva, úgyhogy ott erre készüljön, egy lassabb haladásra legalábbis. Ezen túl elméletileg szabad a pálya, viszont fontos, hogy a Csap utcánál kint vannak a rendőrök, jó munkát nekik innen is, úgyhogy tényleg tartsa be a szabályokat, és vezessen körültekintően óvatosan, ha pedig lát bármi rendkívül, akkor csaroljon a 744-444-en, segítsen, segíthessünk, jó utat kívánunk!
11: Ez az Antrit reggel!

0: De ez az Antricsegel 3.48 lesz egy percen belül, ami azt jelenti, hogy Vali sziporkázhat.
1: Mit is mondtad még? Most egyébként piros figyelmeztetést adtak ki a hőségre, még holnap éjfélig hőségriasztás van, és akkor szerdától majd egy kicsit, hát javul a helyzet, de addig ma még napsütés, nem várható csapadék, egy felhő sem lesz az égen, 39 fok. Magas UV-sugárzás, ez most már nem az a kellemes egészséges meleg, ez már az, amikor hát inkább nem mozduljunk ki, hűsöljünk, ígyunk sok folyadékot. Ha nagyon muszáj kimenni, akkor meg tényleg valami, nem tudom, olyan megfelelő óvintézkedéseket, mint akár naptej. Ott legyen a táskánkban egy üveg víz.
0: Igen.
1: Fejünkre valami, és akkor igyekezzünk elintézni azt, ami nagyon fontos, aztán valami hűvös helyre húzódjunk be.
0: Így van, hogyha megtehetjük. Ha muszáj kint lennünk, mert mondjuk dolgozunk odakünn, akkor viszont nem tudom, hogy mit lehet tenni.
1: Szerintem most
0: az óránként 10 perc szünet, az nem sok minden.
1: Szerintem az ilyen extrém időjárásban azért szoktak itt ezen változtatni és módosítani azok, hát akik mondjuk kint dolgoznak.
0: Hát ha van lehetőség módosítani. De nem mindenkinek van lehetősége. Minden esetre így készüljön lengeruha napszemüveggel, divattépünk, más nem is lehet. A Paula jelentés szerint továbbra is a gombák azok, amelyek problémákat okozhatnak, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint hát továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, nő az infarktus és a stroke esélye, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, úgyhogy továbbra sem egyszerű a helyzet, és ez még fokozódik.
1: Ma meg holnap még, igen.
0: Holnapra még fokozódik, holnap tényleg mindenféle rekord megdőlhet.
1: Hát akkor eddig is megdőlt már.
0: Tegnap is megdőlt már, tegnap előtt is megdőlt már, ma is megdőlhet, és holnap is megdőlhet.
1: De én mindig azt mondom, most 38 vagy 40, tehát van különbség egy ponton túl, mert szerintem hasonlóképpen a mínuszoknál, mínusz 10 vagy mínusz 20.
0: Ha? Hát azért ott van különbség.
1: Ott van,
0: 10 és 20.
1: Jó, oké, de hogy ott ilyen egy-egy fok eltérés.
0: Hát valószínűleg nem, de hát attól a meleg az meleg, kész. Pont. Itt lehet elmondani az időjárásunkról, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, hogyha teheti, akkor ne merészkedjen ki. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva, 8 óra lesz június 29-én hétfőn, ez az Antrit reggel, úgyhogy elérkezünk óránk végéhez, ami azt szokta általában jelenteni, hogy összefoglaljuk egy picit, hogy mi is történt. Hát a napjátostokért kérdeztük arról, hogy milyen praktikáik vannak a kánikulára.
1: Hát itt aztán minden volt, de talán a sör volt az utolsó, és legjobb egy jó pofa sör, kevés ruha, igen. Klímás szoba.
0: Hát úgy könnyű azért.
1: Így kb. Körülbelül lesz, igen.
0: Klímával.
1: De egyébként klíma nélkül is azért, akinek nincs is, egy 10 fok különbség, így is megvan nem simán, nem? Általában, hogy kint van mondjuk, nem tudom, 38-ben olyan 28-30, azért...
0: Hát jó, de hát 30 fok azért hát az 30 igen. fok. Hiába a 10 fok, amit mondanak, vagy 8 fokot mondanak, ugye, hogy annyival legyen hűvösebbre állítva a klíma, de hát most azért...
1: Szerintem türelem.
0: Türelem?
1: Türelem. Arról nem beszéltünk, tehát ez egy jó türelem. Tehát, hogy ez, amikor most ez van. Most ez, mert az emlékek hajlamosak ingerlékenyek lenni, meg jaj, még hidegebb, még hidegebb, hogy így egy kicsit így, hát most ez van. Folyik rólva víz, folyik.
0: Vagy egy,
1: nem tudom, akinek van kádja, esetleg egy kád vízbe beülni.
0: Egy hát nem tudok normálisan aludni, de legyek türelmes.
1: Hát igen. Tehát de most mindenki fáradt úgy alapvetően. Még hogyha az ember alszik is, akkor sem tud nem pihentetően hát a meleg miatt aludni.
0: Nem bizony. Na hát köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hétfő van, és hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Vali ismét készült Indiából, aztán Svájcból is, Mexikóból, meg Londonból is van hírünk, meg nyilvánvalóan Szexáról is, úgyhogy ezekkel folytatjuk majd, és öntől is várjuk, hogy történt-e valami jó hír, vagy jó dolog önnel, mondja el, ossza meg velünk a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint

0: Az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 2730. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
4: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 29-én, 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenkinek!
4: Mai jó hírek órákban ismét körbejárjuk a világot, mert rengeteg jó hírünk van, hogyan is indulhatna egy hét jobban, mint csupa-csupa jó hírrel, úgyhogy mindjárt kezdünk, tartson velünk!
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antricsek, negyede 9 lesz egy percen belül, június 29-én hétfőn. Kezdjük meg jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel.
1: Kezdjük a helyi...
0: Meleg van.
1: Meleg van, az a jó hírünk.
0: Jó hír, végre itt a nyár.
1: Szombaton megnyílt a szexuális strand.
0: Így van.
1: Lehet menni, kedvező belépőjegy árakkal is.
0: Azt nem tudom.
1: Ha minden igaz, úgyhogy megnyílt a strand.
0: Lehet menni, kicsit hüssölni, bár...
1: Nem sok árnyék van ott. Nem. Ennél legalábbis pár éve, amíg utoljára voltam, lehet, hogy azóta azok a fák megnőttek, és jobban árnyékot adnak. Nem tudom. Most egy pár éve nem voltam. Ilyenkor azért fontos, mert árnyékben egyébként ugyanúgy le lehet barnulni, leégni is le lehet.
0: Simán.
1: Tehát az, hogy most így kifekszünk a napra, azért az hát már ez így nem játszik abszolút.
0: Nem szabadna jelen esetben.
1: Igen.
0: És hát igen, ez egy jó hír. Mondhatjuk, hogy megnyílt a strand.
1: Meg hát aki szereti a kernikulát, meg a melegetet, annak ez egy kiváló időszak.
0: Persze. No, igen, és akkor vannak jó hírek a világból is.
1: Igen, kezdjük Indiával.
0: Na.
1: Ugyanis Indiában felére csökkent a dohányzók aránya.
0: Hoppa.
1: A dohányzás és a dohány termékek fogyasztásának aránya ebben a században felére csökkent Indiában. Ez a pozitív tendencia hatalmas következményekkel jár majd, úgymond, egy olyan ország számára, ahol évente közel 1 millió ember hal meg a dohányzás következtében. A tendenciára az Our World in Data elemzésre hívta fel a figyelmet, amely szerint a dohányzók aránya mindkét nem esetében jelentősen csökkent. Hozzátette a cikk, hogy egyes országokban a férfiak körében csökkent az arány, míg a nők körében nőtt.
0: Hoppa.
1: India előrelépése kiemelkedő, de egy szélesebb körű tendencia része. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 2010 óta 27%-kal csökkent a dohányzók száma.
0: A világon? Gondolom.
1: Igen.
0: Azért az durva.
1: Mert azért Indiában azért a legnagyobb a mély szegénység, meg hát amilyenek a körülmények. Sokszor ugye ezek a körülmények is már arra is sarkolják az embert, hogy ez a dohányzás, a stressz és mindenek így a megoldására ahhoz nyúlnak. Érdekes, hogy pont Indiában egyébként nem is gondoltam volna.
0: Hát ugye mondtad, hogy azért egy elmaradottabb
1: igen.
0: régióról beszélünk, tehát ott azért könnyebb nagy eredményeket elérni, hogyha elindul egyfajta változás.
1: Mondjuk
0: tehát
1: ez jelentős, is igaz.
0: Tehát uh-huh. Jobban kitűnik.
1: Jobban szemben tűnőbb a változás igen. Egy ilyen helyen.
0: Hogyha valami elindul. Ahogyan egyébként, tök jó, egyébként az Araltó megvan?
1: Igen.
0: Az Araltó sztoria? A remek szovjet vezetés, hogy egy gyapotot kell termeszteni.
1: Annyira nem csak így nagyjából megvan,
0: nincs már
1: hogy gyapotot
0: kell termeszteni a sivatag közepén, mert majd az lesz a jó, majd felvirágzik a Szovjetunió, és ugye az Araltónak a vizét vezették el a semmibe konkrétan, és akkor ott kipusztult az egész minden. De most egy jó hír, hogy elkezdték újra feltölteni, tehát hogy megjelent újra az élet, van víz, és egyre növekszik az Araltó egy része, de ez egy hatalmas tó volt, egy része elkezdett visszatérni különböző kezdeményezések okán. Úgyhogy, és egyébként 10 évre előre levetítették, hogy mennyit kellene majd, mennyit száma, mennyit jósolnak, hogy mennyi víz tér vissza az Araltó medencébe, és ezt meghaladta pár hónap alatt.
1: És ez egy sóstó, ahogy így gyorsan elkerestem és olvasom. Egyébként, hogy ez egy sóstó.
0: És az, hogy egyébként kiürült ugye tehát a meder minden, tehát rengeteg mérgező anyag volt ott az aljában, meg rengeteg mérgező anyag
1: elé.
0: Van jelen pillanatban is még ott, tehát mint olyan valami vörös por, meg stb., ami néha még ide hozzánk is eljut, hogyha éppen olyan van, és az rengeteg nem tudom, baktériumot, meg mindent tartalmaz magában, úgyhogy azért is jó, hogyha visszatér oda a víz, meg az élet, hogy akkor ezek megint csak
1: ami egyébként a világ negyedik legnagyobb tavának számított az Araltó a Földön.
0: Így van. És szépen elintézték. Na hát a jó hír, hogy talán majd az is helyreáll. Van még jó hírünk a Tarsolyban, úgyhogy folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Rádió Antrit! It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went cheated on me.

0: 5 perc múlva fél 9 lesz, június 29-én hétfőn, ez az Antrid a reggel, folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen csak úgy indulhat jól egy hét, hogyha csupa-csupa jó hírrel kezdünk, és az előbb voltunk már Mexikóban.
1: Nem, Indiában voltunk, bocsánat. Menjünk Mexikóba.
0: Mexikóba?
1: Mehetünk Mexikóba.
0: Hát akkor menjünk Mexikóba,
1: és egy kicsit kapcsolódjunk ugye a foci VB-hez is, mert hogy a mexikói vakok labdarúgó csapata életeket változtatott meg. Hoppa. Miközben a világbajnokság lázba hozza a társszervező Mexikót, egy helyi labdarúgó csapat segít a látássérült nőknek abban, hogy önbizalmat, barátságokat és sportolói ambíciókat építsenek ki egy olyan sportágban, amely túl gyakran hagyta őket a pálya szélén. Mm-hmm. Ez a Chilangas, remélem jól mondom, foci klub egy vak nőkből álló labdarúgó csapat, amely életeket változtat meg. A labdarúgás megváltoztatta, hogyan látom magam vak nőként, nyilatkozta a héten az egyik játékos. Az, hogy magammal vihetem a fiamat, és tudom, hogy példát mutatok neki, megteríti a szívemet, megmutatom neki, hogy nincsenek korlátok, nyilatkozta. Ez a futballcsapat mindössze 6 vaknői labdarúgó csapata közül az egyik. Együtt arra törekednek, hogy országuk Brazília, Argentína és Kanada után a negyedik országként alakítson meg vaknői labdarúgó válogatottat. A cél az, hogy részt vegyenek a szeptemberben a brazíliai São Paulo-ban megrendezésre kerülő Copa America tornán. Tehát, hogy nem is ők az elsők?
0: Nem.
1: Aztán.
0: Nem. De ez hogy működik?
1: Nem tudom. Én is közben azért így próbáltam, amíg olvastam, elképzelni, hogy ez, és miért pont a foci, és hogy biztos ennek így van valami terápiás vonzata, nem? Tehát biztos ez így ki van találva valahogy.
0: Biztos.
1: Csak hát, mert valószínűleg ugye ezekben az mondjuk Brazília, Argentína, Mexikó, én azt megkezdett, hogy azért minden a fociról szól. Elég központi szerepe van ennek, és ott hát a férfiak, és hogy a foci, és akkor lehet, hogy ennek következtében úgy gondolták, hogy akkor a nőket egy kicsit valahogy, de miért pont a vak nőket?
0: Nem tudom.
1: Nem,
0: az egész vak foci dolog nekem annyira
1: nem. De nagyon érdekes, hogy ez lehet, hogy valami helyi specialitás, vagy ilyen dolog, hogy ilyen csapatot alkottak, mert hogy ugye létezik nyilván női labdarúgó csapat, az ország, mi nálunk is, meg a világon, az oké, az egyértelmű. És ugye nők is fociznak, az így rendben van.
0: Hát én most találtam egy összefoglalót a paralimpiai játékokról, Párizsból 2024-ből, ez a vak foci dolog, hát egyébként nagyon pörög.
1: Aztán, tényleg?
0: Nagyon pörög, nem? Na. Ők férfiak, de...
1: Sok mindent nem tudunk, valószínű. Ezt tudjuk képzelni, és közben meg tehát, történnek az események.
0: Ilyen alap dolgok érted, hogy honnan látod, hogy gólt szoktál?
1: Hát ők tudod, hol a labda?
0: Hát például.
1: Vagy hogyha passzolnak neked.
0: Vagy hova passzolsz.
1: Vagy hova passzolsz.
0: Hát jó, mondjuk kiabálnak neked, akkor nagyjából csak be tudod lőni.
1: De mivel az előbb pont beszéltük, hogyha az egyik érzékszervünket elveszítjük, akkor valamelyik másik felerősödik.
0: Igen.
1: Tehát kijöhet egy olyan képességünk, amit mondjuk, hogyha nem látunk, akkor felerősödik egy másik képességünk.
0: Igen. Hát valószínűleg akkor így a hallással követik a labdát.
1: Az is lehet, meg az érzékeléssel, ezzel a finom motorikai, lehet érzékeléssel követik. Nagyon érdekes.
0: Na, hát, oké, hogy ilyen is van, és főleg, hogy tényleg létezik egyáltalán ilyen, ez tök szuper, nincsenek megfosztva a labdarúgás élményétől.
1: Egy olyan országban, ahol minden erről szól, hát ráadásul.
0: Nagyon sok minden.
1: Nagyon sok minden.
0: Ez egy jó hír, ez pozitív kis hír volt, köszi Vali, hogy hoztad. Van még a tarsolyunkban, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma. Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel 8.38-kor, június 29-én hétfőn. Folytatjuk jó hírek óránkat, mielőtt viszont rátérnénk a következő jó hírünkre. Az előbb ugye arról beszéltünk, hogy van Mexikóban vak labdarúgó csapat, nőknek ráadásul. Igen. És akkor beszéltünk erről a vak fociról, mert ez egy létező dolog.
1: Működhet.
0: És igen. Egy hallgatónk írt nekünk, hogy
1: csörgőlabdával
0: játszanak. És egyébként, hogyha belegondolunk, logikus.
1: Igen.
0: Nem is tudom, hogy nem jutott eszünkbe.
1: De igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy írt nekünk.
0: Most felhívta rá a figyelmünket, hogy tényleg csörgő labdával. Egyébként egy 20-40-es pályán játszák, 40x20-as pályán játszák, a kapus az láthat valamelyest, tehát neki nem kell teljesen, nem kell felvenni ezt a...
1: Ilyen szemtakarót, vagy igen.
0: Hogy abban játszanak.
1: Uh-huh.
0: És akkor ezt nem kell felvennie, de hogy egyébként csörgőlabdával tudják, hogy merre van.
1: Most gondolom, hogy micsoda sikerélmény lehet nekik. Mert egyébként is mondjuk letesérőként egyébként is sportolni.
0: Igen.
1: De hogy még a focit, ami azért annyira népszerű férfiaknál is, és akkor ők erre van megoldás, hát azért ez egy ilyen nagy önbizalombomba lehet nekik.
0: Az első paralimpiai játékokat pedig Brazília nyerte. Argentinával szemben 3-2-re 11-esekkel, vagy büntetőkkel.
1: De igen. Jó.
0: Na, tanultunk
1: abszolút,
0: ma is. Valamit, térjünk rá a véradásokra.
1: Jáztam a hódokra, akkor nem, hódokat
0: a
1: hagyjuk.
0: A hódokat
1: hagyjuk
0: későbbre.
1: Hagyjuk későbbre, jó. Mert hogy világszerte megugrott a véradások száma, a WHO legfrissebb adatai szerint 2023-ig tartó évtizedben a világszerte leadott véradások száma közel egy ötödével nőtt, köszönhetően a fizetés nélküli önkéntesek egyre növekvő táborának. Ezt most próbálom értelmezni, hogy fizetés nélküli önkéntesek. Hát önkéntes, akkor nyilván fizetés nélküli.
0: Jó, mert de... ne lovaguljunk annyira a szarakon.
1: 132 országból gyűjtött adatokból kiderült, hogy a globális vérgyűjtés 2013 és 2023 között közel 19%-kal nőtt, és 2023-ban beérkezett becslések szerint 120 millió véradomány több mint 85%-át önkéntesek adták. A WHO főigazgatója biztató előrelépésnek titulálta ezt, viszont figyelmeztet arra az egészségügyi világszervezet, hogy a biztonságos vérhez való hozzáférés továbbra is egyenlőtlen. Uh-huh. A WHO szerint a magas jövedelmű országok a világ népességének mindössze 15%-et teszik ki, mégis a világ összes véradományának 36%-át gyűjtik be. Uh-huh. Ezzel szemben számos alacsony jövedelmű ország továbbra is vérkészlethiánnyal küzd, a korlátozott finanszírozás, a gyenge infrastruktúra, a logisztikai akadályok és a nem megfelelő donor szoborzás miatt.
0: Jó, hát akkor ilyen fele-fele, nem? Tehát, hogy örülünk, hogy nőtt,
1: igen.
0: De hogy továbbra is probléma van még.
1: Mert hogy ugye ez most azért, hogy azt írja ugye ez a cikk, hogy önkéntesek adták, mert hogy vannak országok, ahol fizetnek ezért? Tehát, hogy te vért adsz, és akkor te kapsz azért
0: hát most
1: pénzt.
0: Nem tudom, hogy pontosan véradás, de a vérplazmáért például ugye azért is fizetnek.
1: Nem vagyok véradó, ezt nem tudom sajnos, mert én biztos elájulnék folyton, meg még nagyon kicsit nehézkes is vért venni tőlem, de én abszolút tisztelem, becsülöm, akik azért rendszeresen járnak tényleg, meg alig bírják kivenni, nem tudom, aztán 3 hónapnak, vagy mennyinek kell eltelnie.
0: Fogalmam sincs, hogy
1: igen, de hogy és volt nagyon sok véradó ismerősöm, és olyan jó mondták, hogy kapják az SMS, hogy na most ennek és ennek a betegnek nyilván adatok nélkül felhasználtuk az ön által adott vérét, és azért ez egy ilyen jó kis visszajelzés, meg visszacsatolás.
0: Biztosan. Egyébként nekem az jutott eszembe a WHO főigazgatójáról, hogy szerintetek versenyeznek, hogy kinek lehet kimondhatatlanabb neve?
1: Ja, most azon nevettél?
0: Azon szoktam, hogy dr. Tedros Adhanom meg se próbálom.
1: Igen. Gebrejezus.
0: Gebrejezus. Na. Gyönyörű.
1: Ő a WHO főigazgatója.
0: Nagyon jó.
1: Igen.
0: Nem is értem. De egyébként az jó, hogy nő akkor a véradások száma. Hát, de továbbra is van még.
1: És mi is rendszeresen írunk egyébként az antrics.hu oldalon, hogy mikor és hol lehet vért adni a megyénkben.
0: Így van, úgyhogy adjon vért, hogyha teheti. Zennélünk, aztán pedig rátérünk a hódokra, hogy mi is van ezekkel a hódokkal, mert mindig van velük valami, úgyhogy maradjon velünk.

0: 10 perc múlva 9 óra lesz június 29-én hétfőn, ez az Antit reggel, és az előbb beszéltünk a véradásról.
1: Igen.
0: Egyikünk sem véradó, úgyhogy nem vagyunk annyira pontosak.
1: Jártasak
0: abban, hogy hogyan is működik mindez, de volt egy telefonálunk, aki felvilágosít bennünket.
2: Jó reggel, szervusztok, Lati papa vagyok.
1: Jó reggel.
0: Jó reggel.
2: Annyit fűznék az előzőhez, hogy 18 és 65 év között lehet vért adni. Uh-huh. A nők 4-szer adhatnak évente, a férfiak 5-ször. Uh-huh. Én, hát elértem a 100-as véradást, mire betöltöttem a 65-et, úgyhogy van tapasztalat van benne. Ingyen és bérmentve. Uh-huh. Ennyi lenne a kiegészítésem, hogy biztosak legyünk a dolgunkba.
1: Jó.
2: Tehát nők 4-szer, férfiak 5-szer.
0: Köszönjük.
1: De jó, köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy meghallgattatok, szép napot.
1: Szép napot.
0: Na hát köszönjük. Na.
1: A pontosítás.
0: Így a biztos, így
1: van,
0: így a tuti. No, akkor hallottam. 4-szer a nők, 5-szer a férfiak egy évben. Na és akkor térjünk rá azokra a hódokra.
1: Ő tudtad, hogy van Angliának hódügyi tisztviselője. Hódügyi tisztviselője.
0: Nem.
1: Mert hogy a londoni hódok megoldották az árvíz problémát. Az újra betelepített hódoknak tulajdonítják, hogy véget vetettek az árvíznek egy nyugat-londoni városrészben, amelyet heves esőzések után rendszeresen elöntött a víz. Aha. Évekig tartós problémát jelentett az árvíz a Greenford metroállomás környékén, ami miatt a helyi önkormányzatnak drága mérnöki munkálatokat kellett végrehajtania, egészen addig, amíg meg nem érkeztek a hódok, és ingyenesen megoldották a problémát.
0: Hihetetlen.
1: Szeniz Mustafa, aki egyébként Anglia első városi hódügyi tisztviselője, azt nyilatkozta, egyszerűen nem tudom elhinni, mennyit tettek ilyen rövid idő alatt, gyakorlatilag azt mondták, álljatok félre emberek, még olyan helyzetekben is, mint valószínűleg valamelyik hétfőn, amikor igazán heves esőzések voltak, a terület nem került víz alá. Körülbelül 400 évvel azután, hogy Angliában a helyi kihalás szélére sodródtak, 2023-ban hódokat telepítettek egy 10 hektáros területre, Ealing kerületben. Azóta egy sor gáttal átalakították a Greenford környéki tájat, ami nem csak az árvíz enyhítésében segített, hanem a biológiai sokféleséget is növelte.
0: Aztán.
1: Mustafa azt mondta, hogy csak az elmúlt 11 hónapban 4 új faj jelent meg nálunk. Az egyik a tüskéshal, amely most már a szitakötők és a vízi szitakötők mellett él. Vannak ebben az ökoszisztémában ebihalak, édesvízirágok és varangyok is. A hódok nélkül mindez nem történt volna meg.
0: Na hát akkor köszönjük a hódoknak.
1: Egy teljesen új ökoszisztéma felépült.
0: A hódok.
1: A hódoknak köszönhetően. Hódoknak köszönhetően. Hihetetlen, de nem?
0: Azért a hódok azok
1: kemény. És hogy a természet mennyire tud

0: 3 perc múlva, 9 óra lesz június 29-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Jó hírekről beszélgettünk, nagyon-nagyon sok jó hírünk volt.
1: Sokféle hír.
0: Sokféle.
1: Tanultunk is belőle.
0: Igen, például a vakfociról.
1: És a hallgatóknak is köszönjük, hogy így aktív részesei voltak.
0: Így van, mert megtanultuk azt is, hogy mennyit szer lehet vért adni,
1: igen.
0: Mettől meddig, mert hogy korban.
1: Igen, igen, és hogy létezik a vakoknak tartott foci, és hogy igazából eléggé aktívan és népszerűen, csak mi eddig nem tudtunk róla.
0: Így van, hát elkerült a figyelmünket, de ezért jók ezek az órák, mert igen. Csomó mindent megtanulunk. Ugye beszéltünk a dohányzásról, hogy a Indiában a felére csökkent, de a világon is 27%-kal csökkent. A véradások számáról, hogy az pedig nőtt. Az araltóról, hogy valamelyeskét visszatér az élet.
1: Visszatér.
0: Belé. És akkor még
1: és
0: nem
1: mi van hódügyi tisztségviselő Londonban, és a hódok nagyon sok mindent megoldottak.
0: Így van.
1: Teljes ökoszisztémát építettek fel.
0: Így van. Úgyhogy izgalmas volt. Köszi, Vali, hogy itt voltál. További munkát.
1: Szép napot mindenkinek.
0: A folytatásban pedig Berlinger Attila szexár polgármester érkezik, majd akivel átbeszéljük az elmúlt, az a múlt heti közgyűlés fontosabb eseményeit, úgyhogy megéri velünk tartani a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dob

0: ünnepe, hétfőkedd!
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos steptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát.
2: Rádió Andrit időjárás.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. A 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. Június 29-e van, hétfő, és módosult a műsorunk. Nem Berlinger Attila polgármesterrel beszélgetünk, hanem az Ergonom munkatársai vezetnek be minket a diák munka rejtélyeibe. Vörös Levente kollégám beszélt velük, vagy beszél majd velük, úgyhogy izgalmas lesz, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is a Fókuszban a munkavédelem műsorunk, melyben minden hónap utolsó hétfőjén áttárgyalunk egy-egy fontos témát a munkavédelem munkabiztonság környékéről. Mai vendégem Toplakné Béres Kinga, munkabiztonsági tanácsadó, és Viszócki Bence, műszaki csoportvezető, az Ergonom munkavédelmi szolgáltató Kft. Részéről. Jó reggelt, köszöntelek titeket!
1: Jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat!
2: Sziasztok!
0: No, hát talán itt nagyon aktuális témába kezdünk bele, mert hogy nyáron egyre többen kezdenek dolgozni fiatalok. Ugye bekerül a munkaerőpiacra a 15-18 éves korosztályból az a tömeg, akik az iskola mellett nyáron dolgoznak. Ők tulajdonképpen pályakezdőnek minősülnek, fiatal munkavállalónak. Mit érdemes tudni róluk, hogyan érdemes hozzájuk állni, miért lehetnek éppenséggel veszélyeztetettebbek, mint egyéb társaik, akik már munkavállalók jó ideje?
2: Elsősorban azért, mert nincsen munkatapasztalatuk, nincsen még jártasságuk a munkaterületén, így a munkáltatóknak is nagyobb odafigyelést igényel az, hogyha a diákokat alkalmaz. A másik, amire figyelni kell az esetükben, hogy náluk talán pont ebből adódik, mivel nincsen még tapasztalatuk, hogy később szólal meg náluk a vészcsengő, hogyha valamilyen veszélyhelyzet alakul ki, azt ők később fogják észlelni.
0: És talán egy kicsit félvárral is veszik ezeket a problémákat, amik adódhatnak. Miket követnek el egyébként a leggyakrabban? Mik az ilyen dolgok, amiket az első munkahelyen derülnek ki?
1: Nem is feltétlenül veszik félváról ezeket a problémákat, hanem ami ennek az egyszerű oka az, hogy fiatal, új belépő munkavállaló nem ismeri az adott munkahely sajátosságait. Nincs meg az a biztonságtudat, vagy feltétlenül az a napi szintű biztonságtudat az ő munkavégzésében, ami azért már egy x éve ott dolgozó munkavállalónál alapszinten kialakult és tök jól bejáratódott. Ezért kiemelten fontos, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk az ilyen jellegű, tehát a diákmunkások, a fiatal munkavállalók vagy a pályakezdő munkavállalók betanítására, és arra, hogy a betanítási folyamat során folyamatosan odafigyeljünk rájuk. Sokszor azt látjuk, hogy valaki bizonyítani szeretne ezeken a munkahelyeken, nem mernek kérdezni, nem mernek segítséget kérni, és a gyorsaság, illetve a életből hozott rutin, de ez még nem mondható rutinnak, amit próbálnak alkalmazni ezeknél a munkavégzéseknél, ez nem kellő biztonságot ad nekik, nem hívja fel a figyelmet a kockázatokra vagy a veszélyekre, pedig a kapkodás az egyik legnagyobb ellenség az ilyen jellegű balesetek bekövetkezésekor.
0: Nyilván ezt ki lehet küszöbölni munkavédelmi oktatással. Miért nem szabad ezt még egyébként félváról venni, mert nagyon-nagyon fontos, csak éppességgel egy belépő munkavállaló nem így gondolja, vagy nem feltétlenül így gondolja.
2: Hát már pedig a munkáltatóknak ezt komolyan kell venniük, a munkavédelmi oktatásnak elsődlegesen az a célja, hogy minden munkavállaló legyen az régi motoros, vagy friss pályakezdő, minden munkavállaló megkapja kellő mennyiségű információt, tisztában legyen a munkahelyen kialakuló veszélyekkel, arra a munkáltató milyen intézkedéseket hozott, mikkel próbálja őt védeni ezektől, milyen egyéni védőeszközöket kell viselnie, adott esetben, ha baleset következik be, mit kell tennie a dolgozónak, hol találja az első segélynyújtó felszerelést, illetve mondjuk ha tűzüt neki, akkor milyen irányban kell elhagyni az épületet.
0: És szóval esett itt most az előzőekben a védőeszközökről érintőregesen, belemegyünk ebbe is, előbb viszont meghallgatunk még egy dalt, maradjon velünk. Jó reggelt, ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is a fókuszban a munkavédelem, minden hónap utolsó hétfőjén jelentkező műsorunk, melyben ezúttal vendégem Toplakné Béres Kinga, munkabiztonsági tanácsadó, és Viszócki Bence, műszaki csoportvezető az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft-től. Az előzőekben ott hagytuk abba, hogy munkavédelmi eszközök, mert hogy ez nagyon fontos megismertetni a fiatal munkavállalókat is egyébként a védőeszközökkel, de mik ezek, mire szolgálnak, mire érdemes figyelni, hogy járjuk egy kicsit körbe ezt a témát.
1: Oké. Ugye ott abban az esetben, ahol kollektív védelemmel nem biztosítható a munkavállalók biztonsága, ott van szükség egyéni védőeszközökre. Az egyéni védőeszközök alapvetően a viselőjét védik, a fizikai, kémiai és biológiai veszélyek ellen. Tehát például képzeljük el azt, hogy sétálunk egy építési területen, nyilván legyen rajtunk sisak, hogy a fentről lezuhanó, esetleg lezuhanó tárgyak ne okozzanak sérülést. Úgyhogy azon a munkahelyen, ahol egyéni védőeszköz viselését írja elő a munkáltató, ott nincs kivétel, mindenkinek viselnie kell.
2: És egyébként nagyon fontos, hogy a védőeszközök sok esetben ezt a védelmi vonal utolsó lépését képezik. Először kényelmetlennek tűnhet egy munkavédelmi cipő, vagy egy munkavédelmi védősisak, vagy egy szemüvegnek a viselése, de egyetlen egy pillanat az, ami megakadályozza a balesetet a maradandó sérüléstől, egészségkárosodástól, vagy nagy Isten egy halálos balesettől.
0: Mit tehet egy fiatal, hogyha mondjuk egy veszélyes feladatot kap, ami ő úgy ítél meg, hogy az veszélyes, van rá védőeszköz, de mégis mi van akkor, hogyha egy kicsit óckodik tőle?
1: Mindenképpen jelezze a felettesének, jelezze a főnökének, vagy egy kollégának, aki már tapasztaltabb, és vele próbálja meg először megbeszélni azt a helyzetet, amit ő úgy érez, hogy veszélyes. Tehát soha ne menjünk bele olyan szituációkba, ami bizonytalan, soha ne vállaljunk felesleges kockázatot.
2: Igazából senki nem várhatja el tőlünk azt, hogy olyan munkát végezzünk, melynek a veszélyeit nem ismerjük, vagy nem kaptunk megfelelő oktatást az adott munkára vonatkozólag. A veszélynek a konkrét jelzése nem jelent problémát, egy felelősségteljes, tudatos magatartást eredményez.
0: Egyébként a szülőnek is lehet jelezni, vagy érdemes a szülő felé, és a szülők mire figyeljenek? Mondjuk egy gyermeknél azért segítenek a munkavállalásban. Ők nekik mi a feladatuk ebben?
1: Első körben én azt mondanám, hogy ott, ahol kiskorú gyermekekről van szó, tehát 18 év alattiakról, ott nagyon figyeljünk arra, hogy hivatalos legyen ez a munkaviszony, tehát legyen munkaszerződés. Aztán, mivel kiskorú gyermekekről van szó, ezért van néhány körülmény, amit a munkavállalásuk során figyelembe kell venni. Például ők éjszakai munkát nem végezhetnek, tehát este 10 óra és reggel 6 óra között nem dolgozhatnak. Nem vállalhatnak túlórát, tehát a napi 8 órás munkaidő keretet nem léphetik túl. Ezen kívül hidegben sem dolgozhatnak, és hőexpozícióban, tehát nyári nagy melegben nehéz fizikai munkát nem végezhetnek.
0: És hogyha a fiatal munkavállaló 18 év alatti, akkor kell szülői beleegyezés is, ugye? Ez jól sejtem, jól tudom.
2: Természetesen, ezek egyébként egy egyszerű formanyomtatványok. Ezeken a munkahelyeken, ahol fiatal munkavállalókat foglalkoztatnak, rendelkezésre kell, hogy álljanak. Itt igazából a szülő vagy a törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy megismerte a gyermeknek a munkakörét, és hozzájárul ahhoz, hogy ő ott az adott munkaterületen, az adott munkakörben munkát végezzen. Egyébként a szülőknek tanácsoljuk azt, hogy érdemes beszélgetni a gyerekekről erről otthon, egy vacsora közben. Tök jó alkalom tud arra lenni, hogy megismerjük, hogy milyen kockázatokkal végez munkát a gyermek, vagy ugye a gyermekünk, amikor ilyen esetekről van szó, milyen munkakörülmények között dolgozik, milyen az adott munkahely, kapott-e oktatást, kapott-e védőeszközt, tudja-e, hogy hol van az elsősegély nyújtó hely, vagy felszerelés, kinek kell szólni, ha baj, ha baleset történik. Tehát pár olyan kérdéssel szülőként meg tudunk arról győződni, hogy az adott területen, ahol ugye a gyermekünk a nyarat tölti, mint fiatal pályakezdő munkavállaló vagy diák munkás, azért megfelelő biztonságban dolgozik, és ha még úgy van, akkor ilyenkor tudunk lépni és cselekedni, és esetleg másik munkát keresni számára.
1: Sőt, én azt javaslom a szülőknek, hogy meséljék el a saját élményeiket, hogy ők mikor diákok voltak, fiatalok voltak, ők hogyan kezdték, vagy éppen ők most milyen munkakörnyezetben dolgoznak, milyen szabályokat kell betartani egy munkahelyen, mi az, amire érdemes figyelni, mikor kell, hogy megszólaljon az a bizonyos vészcsengő. Ennek a szemléletformálásnak azt gondolom már elég fiatalon el kell kezdődnie ahhoz, hogy aztán tudatos munkavállalók legyünk.
0: Ez a biztonságtudatos gondolkodás a szülőnek a feladata, a nevelés, hogy úgy nevelje a gyermekét, ugye?
1: Így van, és ez sok-sok beszélgetéssel jár, azt gondolom.
2: maga egyébként a biztonságtudat az valójában egy szemlélet, hogy valaki megtanulja felismerni a veszélyeket, felelősen döntéseket hozni, odafigyelni magára és másokra. Ez nem csak a munkahelyen, hanem a mindennapi életben, az élet más területén is nagyon hasznos tud lenni.
0: És hát ezek ellenére is azért van, hogy előfordulnak balesetek, tipikus nyári balesetek ilyen nyári diákmunkákon. Ezekre is rátérünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is a Fókuszban a munkavédelem minden hónap utolsó hétfőjén jelentkező műsor sorozatunk, melyben ezúttal vendégem Toplakni Béres Kinga munkabiztonsági tanácsadó és Viszócki Bence műszaki csoportvezető, akikkel az előzőekben már belevetettük magunkat a nyári diák munkavállalás rejtelmeibe, viszont ott hagytuk abba, hogy bár megvan talán a biztonságtudatos gondolkodás, mégis előfordulhatnak balesetek az ilyen nyári diákmunkák során, mik a leggyakoribbak?
1: Így van, a legtöbb baleset figyelmetlenség és kapkodás eredménye. Fiatalokat ez még gyakran jellemzi így a pályakezdés elején, ebből adódóan az elcsúszásos, eleséses balesetek jellemzőek rájuk, illetve a vágásos balesetek is viszonylag gyakoriak.
0: Máshogy kezelik egy kicsit az eszközöket is, nem? Még pontosan. Tapasztalatlanabbul, kicsit felelőtlenebbül is.
2: Gyakran találkozunk megcsúszásos, eleséses balesetekkel, vagy a helytelen anyagmozgatásból, tehát a kézi anyagmozgatásból származó sérülésekkel, és ehhez még azért nyáron hozzájön a melegben, a hőségben végzett munka okozta veszélye, a kiszáradás, a napszúrás, az esetleges bőrégés, és hát nem beszélve a kültéri munka során, ahol ez még jobban felerősödik, vagy az idény jellegű mezőgazdasági munkák esetében.
0: Itt a munkáltatónak is van egyfajta felelőssége a fiatal munkavállalók esetében. Ez mi lehet például?
1: Így van, tehát a betanítás, illetve a munkavédelmi oktatás során sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a fiatalokra, hogy ők pontosan tudják, hogy mit, miért és hogyan tesznek. Tehát én azt gondolom, azt tapasztalom, hogyha a fiatalok tudják egy szabálynak a hátterét, hogy az miért került előírásra, akkor be is fogják tartani. Ha nem értik, hogy miért vannak a szabályok, akkor inkább elhajlanak.
2: Én azt a tanácsot adnám a munkáltatók számára, hogy legyenek egy kicsit türelmesebbek ezekhez a munkavállalókhoz. Itt egy saját példát szeretnék egyébként megosztani. Amikor a pályafutásomat kezdtem itt az Ergonomnál, akkor a közvetlen vezetőm azt mondta, hogy kérdezhetek. Kérdezek egyszer, kérdezek kétszer, sőt háromszor, négyszer, akár ötször is. Azért az ötödik kérdés feltétel, amikor ugyanazt kérdezem meg ötödjére, gondolkozzak el egy pillanatig, hogy kaptam-e már valamikor választ az adott kérdésre, és hogy akkor ő mit mondott rá. De mindig azt mondta nekem, hogy nyugodtan lehet kérdezni, egy pár alkalommal ez teljesen rendben van, utána pedig már meg lesz az a napi szintű rutinom, amit tudok alkalmazni, és kvázi feleslegesé válik az adott kérdésnek a feltétele. Úgyhogy én azt mondanám a munkáltatóknak, hogy bátran biztossák a munkavállalókat, és leginkább ugye a fiatalokat arra, hogy merjenek kérdezni, mert nagyon sok baleset elkerülhető azáltal, ha tiszta, világos utasítások vannak, és nyílt egyenes kommunikáció.
1: Kisgyerekkorunk óta kérdezünk, igaz? Hát amikor megszületünk és elkezdünk beszélni, a szüleinket fárasztjuk a miért kérdéseinkkel, aztán bekerülünk az iskolába, kérdezzük a tanárainkat, hogyha nem értünk valamit az órán. Azt gondolom, jó volna, ha ez a gyakorlat átszivárogna a munkavilágába is, és ott is, ha elbizonytalanodunk, hogyha nem tudjuk, hogy mi a feladat, mit kell csinálni, pontosan hogyan kell ezt elvégezni, akkor kérdezzünk.
0: Mit üzennétek azoknak, akik most ugyan kérdést nem tudnak nekünk feltenni, de összességében idén vállal először munkát valaki, nekik mit üzennétek?
1: Legyenek nyitottak, vállaljanak bátran munkát, szerezzék meg az első munkatapasztalataikat, merjenek kérdezni, ahogy a beszélgetésben többször is elmondtuk, és tartsák be a szabályokat.
2: Mindenki volt kezdő, viszont a biztonság az nem a bátorságról szól, hanem arról, hogy felelősen gondolkodunk és vigyázzunk magunkra, vigyázzunk másokra.
0: Szerintem ez egy tökéletes zárszó. Toplakné Béres Kinga és Viszócki Bence, köszönöm, hogy ma reggel itt voltatok.
2: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóban mi lesz?
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3:10 lesz egy percen belül, június 29-én hétfőn, ez az Antrid reggel, és térjünk rá még egyszer mai időjárásunkra, mert hogy piros figyelmeztetés van hőség miatt továbbra is, már most 32 foknál járunk, és 40-ig meg sem áll majd a higanyszál, hogyha minden igaz, úgyhogy továbbra is nehéz. Nehéz a szituáció. Hát lenge ruha napszemüveggel divat tippünk, más nem lehet. De talán a hét második felére majd jön valamiféle kis enyhülés, és fellélegezhetünk, addig pedig hát valahogy ki kell bírni. Úgyhogy igen, tegyen meg minden óvintézkedést, és hogyha teheti, akkor ne nagyon mozduljon ki otthonról. Úgyhogy így készüljön. A pollenjelentés szerint továbbra is a gombák azok, amik problémát okozhatnak, mert hogy nagyon magas tartományban alakulnak a spóra számaik, úgyhogy arra is érdemes odafigyelni. Ahogyan az orvos meteorológiára is, mert hogy továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, a keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és a migrén egyaránt jelentkez. Nő az infarktus és a stroke esélye is. Az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet ebben a kánikulában. Általános lehet a fáradtság, a tompasság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Azok a régi jól ismert panaszok. Emellett pedig még könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Na hát, hogyha ez nem volna elég, akkor legyen elég ennyi. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, meg hát gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről is, hiszen az UV-sugárzás extrém erős lesz majd. Úgyhogy igen, nagyjából így készüljön mára, meg holnapra is, holnap még melegebb lesz, hogyha ez fizikailag lehetséges, de azt ígérik nekünk, aztán viszont talán majd jön az enyhülés, úgyhogy hát valahogy kibírjuk majd. Jó, így készüljön tehát mára. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: perc múlva 10 óra lesz, június 29-én hétfőn ez az Antrit reggel, és elérkeztünk a végére, úgyhogy nézzük át gyorsan, hogy mivel is foglalkoztunk. Például a napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy milyen praktikáik vannak a kánikulára, mert hát ugye kánikula az van most már egy ideje, meg lesz is még pár napig. Kaptunk igazából mindenféle tippeket, trükköket, köszönjük a közreműködésüket. Aztán jó hírekkel foglalkoztunk, hiszen hogyan is kezdődhetne jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Volt itt Mexikó, voltunk Indiában, tanultunk a vaklabdarúgásról, meg mindenről, pozitív volt, érdekes volt. És most itt vagyunk a folytatásban, és jönnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei, aztán holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is minden jót, kitartást, vigyázzon a magára, meg embertársaira. Jó, ebben a melegben nem egyszerű a helyzet, legyen meg minden óvintézkedést. Holnap reggel 6-tól ismét Tali, addig is minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteógyógyász azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a

0: szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassításra a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak felük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmos kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett, Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóczi Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmos fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénknél erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt 10 óra, szép napot kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok. Ma igazán nyárias melegre készülhetünk, úgyhogy vigyázzanak magukra, fogyasszanak elegendő folyadékot, mi pedig már is hozzuk a legjobb zenéket.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Aki szereti a nyarat, az most igazán elemében lehet, bár azt hiszem még a legnagyobb melegkedvelők is érzik, hogy ez a kánikula már próbára teszi a szervezetet. Szexádon is forró napok várnak ránk, ezért érdemes odafigyelni a folyadékpótlásra, és hogyha tehetik, akkor a déli órákban inkább keressék az árnyékot. A hét elején még kitart a hőség, ma és holnap akár 40 fok körüli csúcs hőmérséklet sem kizárt. Szerdától azonban változás körvonalazódik, egy hidegfront érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat. Ez ugyan némi felfrissülést jelenthet, de a zivatarokat erős széllökések is helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is kísérheti. Csütörtökre már többfelé mérséklődik a meleg, így végre egy kicsit fellélegezhetünk. Addig viszont vigyázzunk magunkra, figyeljünk az idősekre, a gyerekekre és a háziállatokra is, mert ilyen melegben mindenkinek szüksége van egy kis extra odafigyelésre.
1: Rádió Antrit FM 105.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A nyár közepén a legtöbben már rutinszerűen locsolják a kertet, különösen most, amikor napokon át tart a kánikula. Szekszárdon és a környéken is sokan próbálják életben tartani a virágokat, de van egy apró trükk, amiről könnyű megfeledkezni, pedig látványos eredményt hozhat. Ez pedig az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása. A kertészek szerint ilyenkor a növények sok energiát fordítanak a mag képzésre, pedig hogyha hervadt virágokat időben visszacsípjük vagy levágjuk, ezt az energiát új hajtásokra és újabb virágokra használhatják fel. A körömvirág és a dália szinte biztosan meghálálja ezt a gondoskodást, de az újra virágzó hortenzia fajtáknál is érdemes eltávolítani az elnyílt virágfejeket, mert így még a nyár második felében is számíthatunk új virágokra. A muskátlinál pedig nem csak a virágzás miatt fontos ez a munka, hanem azért is, mert így a növény sokkal dúsabb, formásabb marad. Ha tehát a héten valamikor kertészkedés szerepel a programban, akkor az öntözés és a gyomlálás mellett szálljanak néhány percet erre az egyszerű feladatra is. Nem kell hozzá különösebb szaktudás, mégis sokat tehetünk azért, hogy a kert egész nyáron színesebb, egészségesebb és látványosabb maradjon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szelsz étteremben ma karfiol levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü grillezett csirkemell, zöldbors mártással, kukoricás rizssel, a B-menü pedig mustáros sertésszelet krokettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sárga borsólevest ebédelhetünk. A főételek közül pedig kérhető habos mákos guba vaníliasodóval, vagy kérhető sertésvadas ragú tésztával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával. A pizza a mai kínálata, itt zöldséglevest ebédelhetünk burgonya gombóccal, az A menü leves plusz bakonyi sertésszelet, orsó tésztával, a B menü pedig leves plusz káposztás tészta.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jöjjön most egy igazi időutazás a 90-es években. Egy olyan formáció következik, akik teljesen új hangzást hoztak a hip-hop és az elektronikus zene határára. Érkezik már is a Stereo MC-z és a Connected, itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt végéhez, mindjárt 11 órát mutatnak az órák. Remélem, hogy eddig kellemesen telt ez a hétfőm, akár dolgoznak, akár úton vannak, vagy éppen otthon intézik a napi tendőket. Odakint továbbra is igazi nyári meleg kíséri a napot, ezért vigyázzanak magukra, és hogyha tehetik, akkor tartsanak egy rövid pihenőt, igyanak egy pohár frissítő vizet. Most azonban következnek a hírek, utána pedig már is folytatjuk a műsort a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre

0: enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu per hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt 11 óra is, a hétfő lassan belelent, gyulódaként pedig egyre melegebb az időm, ha tehetik, néha pihenjenek meg néhány percre egy árnyékos helyen, mi pedig gondoskodunk róla, hogy a jó hangulatból most se legyen hiány.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit.

0: Amó kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Ilyen melegben szinte természetes, hogy mindenki a vízpartot keresi. A szexedi családok közül is sokan indulnak a környék strandjaira, vagy éppen a Dunához egy kis felfrissülés reményében. A fürdőzés azonban csak akkor igazán kellemes, hogyha a biztonságra is odafigyelünk. A nagy hőségben könnyen kiszáradhatunk, ezért fontos, hogy folyamatosan igyunk vizet, és időnként árnyékba is húzódjunk. Ugyanilyen lényeges, hogy felhevült testtel ne ugorjunk rögtön a hidegebb vízbe, mert ez akár izomgörcsöt vagy rosszul létet is okozhat. A szakemberek azt is kérik, hogy ismeretlen helyen senki ne ugorjon fejest, és hogyha valaki bajba kerül a vízben, ne próbálja egyedül megoldani a helyzetet, hanem azonnal kérjen segítséget. Egy kis odafigyeléssel a nyári strandolás valóban gondtalan kikapcsolódás lehet az egész család számára.
1: Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A füge ma már egyre több szexádi kertben is megtalálható. Amikor szóba kerül, általában a mézédes gyümölcs jut róla eszünkbe, pedig úgy tűnik, hogy a fa egyik legizgalmasabb része éppen az, amit legtöbben egyszerűen kidobnak. A füge levele ugyanis meglepően sokoldalúan felhasználható a konyhában. Nyersen szinte semmi különlegeset nem érzünk rajta, de egy kis hőkezelés után egészen különleges kókuszos, vaníliás aromák szabadulnak ki belőle. Ebből készülhet például ízesített cukor, különleges fűszersó, vagy akár házi szirup is, amivel limonádét és desszerteket dobhatunk fel. Persze arra is érdemes figyelni, hogy a levelek szedésekor a füge tejnedve irritálhatja az érzékeny bőrt, ezért a kesztyű használata jó ötlet lehet. Érdekes látni, hogy egy olyan növény, amely szinte minden kertben ismerős, még mindig tud újat mutatni, ráadásul úgy, hogy közben a fenntartható konyhát is támogatja.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
3: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben! 8.900.000
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Szelsz étteremben ma karfiollevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü grillezett csirkemell, zöldborsmártással, kukoricás rizssel, a B-menü pedig mustáros sertésszelet krokettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sárga borsólevest ebédelhetünk, a főételek közül pedig kérhető habos mákos guba vaníliasodóval, vagy kérhető sertés vadasragú tésztával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával. A pizza a mai kínálata itt zöldséglevest ebédelhetünk burgonya gombóccal, az elmenü leves plusz bakonyi sertésszelet, orsó tésztával, a B-menü pedig leves plusz káposztás tészta.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jön most egy olyan előadóm, aki az utóbbi években meghatározta a modern rádiós house hangzást. Egy német DJ és producer érkezik, aki a Deep House és a Pop hatterán alkotva hozott létre világszerte ismert slágereket. Jön Robin Schulz itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Jön most egy olyan előadóm, aki az utóbbi években meghatározta a modern rádiós house hangzást. Egy német DJ és producer érkezik, aki a Deep House és a Pop hatterán alkotva hozott létre világszerte ismert slágereket. Jön Robin Schulz itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt delet harangoznak, hamarosan érkeznek a hírek, bízom benne, hogy kellemesen telik ez a hétfő, és sikerült már kipipálni néhány feladatot a mai teendő közül, ha pedig még sok minden vár önökre, kívánok hozzá kitartást, és persze egy kis jókedvet is. A nagy melegben továbbra is figyeljenek arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak, és hogyha lehetőségük van rá, akkor keressék az árnyékot a déli órákban. Most pedig következnek a térség legfontosabb híreit, nálunk aztán visszatérünk, és természetesen folytatjuk a zenéket. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Bonyhádon is összeültek a képviselők, rövidített nyitvatartás a NAV-nál. Hétfőn átléphetjük a bűvös 40-et. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Szekszárd megyei Jugó város önkormányzatának csütörtöki közgyűlésén szó volt a Csatári utcában tervezett garázsépítés megvalósításához kapcsolódó városfejlesztési megállapodásról, amelyről Máté Péter alpolgármester számol be.
6: Szekszárdon a Csatár utcába garázsokat szeretne építeni egy vállalkozás. Ugye előtte egy másik vállalkozó, már beruházó megkezdte a lakópark építését, ez 2021-ben, vagy talán 20-ban megkezdődött. Ez a Városkapu lakópark részben valósult meg, tehát a 6 tömbből 3 tömböt valósított meg, és a 3 tömb, aminek az aljában még garázs lett volna, ez a 3 tömb nem valósult meg. A területet értékesítette, egy másik vállalkozó vásárolta meg, másik beruházó, a másik beruházó garázsokat építene, az ő felmérése szerint a garázsokra nagy igény van, tehát az ott levő 57, ha jól tudom, 57 lakás, közel 60 lakás tulajdonos is vásárolna garázsokat, azon kívül a közeli utcákban Csalogány utca, Hírling Ádám utca, Csatár utca komoly garázshiány van, tehát nincs elég garázs. Úgyhogy garázsokra lenne igény a lakosság részéről, és ez a vállalkozás beruházó vállalata az előző beruházó által vállalt kötelezettségeket. Gyalogátkörét létesít, járdát, kerékpárutat létesít, teljes hosszába a tereknek, ami a Csatár utcába található, és van itt egy másik rész, egy telekrendezés. Nekünk van egy útpatka részünk, amire értékbecslést kértünk, és értékbecslést a megállapított összegen értékesítettük ezt az útpatka részt. Nekik van egy másik részük, egy telekrendezésre ezt összevonjuk, tehát kettő határozati javaslat született. Az egyik határozati javaslat arról, hogy ezt a területeket összevonással rendezzük, és egy másik határozati javaslat pedig arról, hogy településrendezési módosításokat megtesszük.
5: Közel 20 napirendi pontban tárgyalta a Bonyhádi képviselőtestület az aktuális ügyeket. Ezek között szerepelt például a művelődési központ vezetői pályázatának kiírása, a város sportkoncepciója, az önkormányzati alapítványok elmúlt éves tevékenysége, a fájlakótelepi posta üzemeltetése, valamint az idei Merész Konrád díj átadása. Bonyhád város önkormányzatának

0: kormánynak július 25-én meghozott legfontosabb döntéseit tekintjük át. A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat által alapított Kolónia Alapítvány, valamint a Völcségi Tájkutató Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A két szervezet továbbra is fontos szerepet tölt be a város közösségi és kulturális életében. A képviselők döntöttek a fájlakó telepi posta további működésének biztosításáról is. A szolgáltató infláció követő díjkorrekciója miatt módosítani kellett a Magyar Postával kötött partneri megállapodást, amelyhez az önkormányzat ismét biztosította a szükséges mintegy 30 millió forintos forrást. A lakótelepi posta 2023-ban az önkormányzat kezdeményezésére nyithatta meg újra kapuit, miután az országos postabezárások érintették a várost is. Azóta is Bonyhádváros önkormányzata vállalja a szolgáltatás működtetéséhez szükséges, jelentős anyagi hozzájárulást, ezzel biztosítva, hogy a környéken élők helyben intézhessék postai ügyeiket. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatói állás helyére vonatkozó pályázat kiírásáról is döntés született, mivel a jelenlegi vezető megbízatása idén ősszel lejár. Az új igazgató 5 évre kaphat megbízást, feladata pedig nem csak az intézmény szakszerű működtetése lesz, hanem annak szakmai irányítása és jövőbeni fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása is. Elfogadták Bonyhád 2026-31 közötti sportkoncepcióját, amely kijelöli a város sportéletének középtávú fejlesztési irányait. A stratégia célja, hogy a versenysport és a szabadidős sport egyaránt fejlődjön, miközben támogatja az egészséges életmód elterjedését, a gyermek- és diáksportot, valamint a helyi sportegyesületek működését. Zárt ülésen döntöttek az idei Merész Konrád díj odaítéléséről. A cím Bonyhád egyik legrangosabb elismerése, amelyet a hagyományoknak megfelelően ünnepélyes keretek között augusztus 20-án vehet át az arra érdemes személy. A Babits Mihály Kulturális Központ már nyári nyitvatartással üzemel, erről, a nyári zárásról és a következő napok programjairól Varga Dalmát, az intézmény szakmai igazgató helyettesét kérdeztük.
1: A nyári szünet beköszöntétől a Babits Mihály Kulturális Központ nyári nyitvatartással várja vendégeit. Ennek értelmében intézményünk hétköznap 8 és 18 óra között tart, nyitva hétvégén pedig zárva vagyunk. A hétvégi zárvatartás alól természetesen kivétel a jegypénztárunk és a mozink, amelyek csak hétfőn tartanak zárva, vasárnap között pedig 13 és 20 óra között várják a vendégeket, illetve várjuk vendégeinket. A művészetek háza nyitvatartása nem változott, vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között várjuk a művészetek házába az érdeklődőket, illetve ajánlom a kedves rádió hallgatók figyelmébe Garai tér 17 szám alatt található Turinform irodánkat, amely hétköznapokon 8.30 és 16.30, szombatonként pedig egészen szeptember 20-ig 8 és 13 óra között tart nyitva. A nyitvatartásunk természetesen rendezvényektől függően módosulhat, illetve egy olyan fontos hírt szeretnénk még a rádióhallgatókkal megosztani, ami nekünk nagyon jó hír, azt nem tudom, hogy a vendégeinknek is az-e. Július 20 és augusztus 2 között mi is pihenünk, egy picit bezárunk. Ebben a két hétben a Babits Mihály Kulturális Központ teljesen, beleértve a mozit is zárva lesz, úgyhogy egy kis türelmet szeretnénk kérni. Június 27-ig látogatható a már korábban megnyílt messziről jött gyökeret vert 23. országos fazekas pályázat kiállításunk a művészetek házában. A tárlat június 27-ig várja az érdeklődőket, vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között. Július 5-én vasárnap 10 óra 30-kor a művészetek házában a holokauszt emléknapra kerül sor. Emlékbeszédet tart majd Berlinger Attila, a Szekszárd megyei jogváros polgármestere. A tücsökzenés szín pad műsorát láthatják a megemlékezők, illetve liturgiai megemlékezést tart Fináli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbija, valamint közreműködik Anatolij Klavanszky kántor is, és ugyanezen a napon egy tárlat is megnyitja kapuit, Noam Chen kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, a holokauszt túlélők a zsinagógák címmel. Július 5-től augusztus 1-ig várja ez a tárlat az érdeklődőket.
0: Tanévzáró értekezletre került sor a Tolna vármegyei szakképzési centrum szervezésében. Az eseményen a centrumhoz tartozó mind a 8 intézmény vezetői, valamint a központi szervezet vezetői és érintett munkatársai vettek részt. Az értekezlet alkalmat adott a mögöttük álló tanév értékelésére, a közös eredmények áttekintésére, valamint a jövőbeni feladatok és célok meghatározására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna vármegyei Adó és Vámigazgatóságának Paksi, Bonyhádi, Tamási kirendeltsége és Dombovári ügyfélszolgálata a harmadfokú hőségriasztásra tekintettel 2026. június 29-én hétfőn rövidített nyitvatartással 8 órától 12 óráig fogadja az ügyfeleket, akiknek megértését ezúton is köszönik. Hétfőn veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, délutánra 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. A penzselő napsütés legfeljebb északon, északnyugaton zavarhatják gomoly felhők, néhol nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A déli-délkeleti szelet a középső tájakon és a Dunántúlon élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik. Szekszárdon a hajnali 21 fokot követően napközben akár 40 fok is lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
3: Elmúlt dél a most ebédelőknek. Jó étvágyat kívánok, Ingéci Adrie vagyok. Kívánom, hogy jusson egy kis pihenés is a napban, és ebben a meleg időben ne feledkezzenek meg a folyadékpótlásról sem.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió
4: Antrit. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: Andrét.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig, hölgyeim, figyelem, egy igazán különleges közösségi programra szeretném felhívni a figyelmüket. Július 1-én a Szekszádi Kerékpáros Sportegyesület szervezésében egy csak nőknek szóló országúti kerékpártúra indul Szekszádról. A részvevők a gyönyörű Gemenc töltésen keresztül tekernek egészen Domborig, majd vissza Szekszádra, így összesen nagyjából 52 kilométer vár a vállalkozó kedvű bringásokra. A szervezők célja nem a versenyzés, hanem a közös élmény, a mozgás öröme és az új ismerettségek kialakítása. Úgyhogy ha valaki régóta gondolkodik rajta, hogy csatlakozna egy bringás közösséghez, vagy egyszerűen csak szeretne egy kellemes napot eltölteni a természetben, akkor ez remek lehetőség lehet. Kellemes tekerést és biztonságos közlekedést kívánunk mindenkinek!
1: Szekszárdi Rádió, minden szekszárdinak! A ma kedvencei és a tegnap slágerei! Ez a Rádió Andrét!

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Ahogy véget ért a tanév, a legtöbb családnál előkerül a kérdés, mivel töltsék hasznosan a gyerekek a nyári szünetet. Szekszárdon és a környéken ilyenkor rendre nagy az érdeklődés az úszó tanfolyamok iránt, hiszen a nyár nem csak a strandolásról szól, hanem arról is, hogy a gyerekek biztonságban mozogjanak a vízben. A bátaszégi tanúszodában már elindultak a nyári turnusok, és hamarosan a szekszárdi sportuszodában, valamint Tolnán is megkezdődnek a foglalkozások. A tapasztalatok szerint a helyek nagyon gyorsan betelnek, ami jól mutatja, hogy a szülők egyre fontosabbnak tartják az úszásoktatást. A szakemberek szerint már 4 éves kor körül érdemes megismerkedni a vízzel, persze minden gyermek más ütemben fejlődik. Az első időszakban nem az a cél, hogy valaki szabályosan úszon, hanem hogy megszeresse a vizet, megtanuljon lebegni, merülni, siklani és maga biztosan mozogni a medencében. Arra is felhívják a figyelmet, hogy egy-két hetes nyári tanfolyam önmagában még nem jelent biztos úszástudást. Ahhoz, hogy egy gyermek valóban magabiztosan és helyes technikával tudjon úszni, rendszeres gyakorlásra van szükség, ami akár 2 évig is eltarthat. Az sem mindegy, hogy valaki medencében vagy természetes vízben úszik, hiszen a 2 egészen más élményt és más kihívásokat jelent. És talán a legfontosabb, bármennyire ügyes is egy kisgyermek a vízben, a szülői felügyeletet semmi sem helyettesíti. Strandon, tóparton vagy akár egy kerti medence mellett is elég egy pillanatnyi figyelmetlenség ahhoz, hogy baj történjen. Az úszás ráadásul nem csak életmentőkészség, hanem az egyik legegészségesebb mozgásforma is. Fejleszti az állóképességet, kíméli az ízületeket, és kortól függetlenül mindenkinek jót tesz. Amíg pedig a gyerekek az oktatáson vesznek részt, talán a szülőknek is érdemes beugrani néhány hosszra, hiszen a nyár remek alkalom arra, hogy az egész család aktívabban mozogjon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy igazi zenei ikon érkezik. Gloria Estefan neve összeforrt a latin pop világ sikerével, kubai gyökereivel és amerikai karrierjével. Egy olyan egyedi hangzást teremtett, ami generációkat köt össze. Jön egy igazi klasszikus tőlem, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andriton.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Jönnek mindjárt a hírek, aztán pedig Karakas Balázs kollégámmal rádiózhatnak tovább. Én szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó?

0: lovaskocsival vagyunk, kérem.
1: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
2: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
0: Haló, és a lóban mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
5: Egy óra múlt a hét első munkanapját együtt kezdhetjük. Az Andrétot hallgatja, köszi, hogy itt van, én Karakas Balázs vagyok. Miles Smith-szel kezdjük a zenei folyamot. Ez egy jó lendületes dal, tőle érkezik az újdonság, a Stay.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Csodálatosan szép hétfő délutánt kívánok, ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én nem mondom, hogy meleg van, de hát azért, ha megjelenne két csávó, aki bedobna valahova egy gyűrűt szexádon, akkor azért úgy nem lepődnénk meg a dolgon. Mert még szerintem a tükörtojás is megsülne a csatorna fedőkön. 39 fok, ezt ígérik már a délutára, úgyhogy én hozom a hűsítő nyári slágereket. Loi 2025 júniusában jelentette meg a Get Lucky dalt, nem keverendő össze Daft Punkékkal. Ő egy német énekesnő, aki ezekkel a zenékkel igyekszik a csúcsra törni. Loi és a Get Lucky az Antritton.

0: Egész nap a Rádió Antrit szól a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Mondom én, hogy meleg van. Az egész országra kiterjesztették most már a piros figyelmeztetést a hőség miatt, így Szekszárdon is ez van érvényben. Sőt, ma is holnap ugye, hogy tetőzik a forróság, a 2007-ből származó 41,9 Celsius fokos abszolút hőmérsékleti rekord is veszélybe kerülhet. Ugye az a legnyűgösebb az egészben, nem tudom önök, hogy vannak vele, hogy már az éjszakák sem hoznak felfrissülést, Szekszárdon is gyakorlatilag megvalósulnak a trópusi éjszakák ezzel a 20 fokos minimum értékekkel, szóval nem egyszerű, már felfrissülünk sem, de hát majd jön a felfrissülés. Szerda, csütörtök, addig kell ezt kibírni. Közben a Queen zenéjét hallgathatjuk, Crazy Little Thing Called Love.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó munkát a hét első dolgos napján, a stúdióban Karakas Balázs, a forró hétfői délutánokon is várom egészen este 6 óráig. A Queen érkezik, egy olyan dal, amit maga Freddie Mercury írt. Itt a Crazy Little Thing Called Love.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez bizony a Rádió Antrit, itt szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei megállás nélkül, én csodaszép. Hétfői napot kívánok, jó munkát annak, aki dolgozik, bízom benne, hogy nem kell azért magunkat nagyon megerőltetni, pláne a fizikai dolgozók esetében, hiszen elképesztően meleg van odakint, és az UV-sugárzás is egészen durván a csúcsra jár, úgyhogy mindenképpen számoljanak azzal, hogyha kimennek a szabadba, akkor bizony a bőrvédelemről gondoskodni kell. Nálunk pedig a friss hírekről kettőkor, aztán pedig a Black Eyed Peas érkezik hozzánk, és itt lesz a Taxi négy zenéje. Ez a Pump It!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: A stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti költeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóéve

0: vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Rádió Antrit közlekedés.
4: Munkálatokat végeznek a Várdomba a Sunána összekötő úton, ez még a következő napokban félpályás forgalmi korlátozással járhat. Hézag és repedés kiöntés zajlik az M6-os autópályán ma Tolna térségében a Szekszárd felé vezető oldalon. Dolgoznak a bátaszéki alagutaknál, ott aszfaltoznak a Szekszárd felé vezető oldalon, a sávlezárás az arra haladókat érintheti. Jó utat kívánok!
1: Rádió Antrit, FM 101.
4: 2 óra múlt, jó munkát kívánok! Még egy kicsit dolgozni kell, de én hozom hozzá a jó zenéket, aztán egy a kánikulával dúsított hétfő délután is könnyebben túlélhető. Hello, én Karakas Balázs vagyok, én majd a Genesis, és hamarosan előtte pedig a Black Eyed Peas hozza a Taxi 4 zenéjét. Itt a Pump It!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceit és persze a tegnap slágereit játsszuk. Olvadunk, mint a fagyi, ennénk egy jó dinnyét, egy jó jégkrémet, és mellé hallgatnánk egy jó Genesis dalt. Itt a 91-es korszakalkotó egyik legemlékezetesebb slágerük, ami még az Egyesült Királyságban is sikereket ért el a slágerlistákon. Ez már az I Can Dance.

Itt a Rádió Antritta ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel a hét első munkanapján is. Elton John és Britney Spears nagy ott ment, amikor kiderült, hogy ők együtt dolgoznak. Ez a dal azért érdekes, mert nem egyszerűen egy duettről van szó, hanem Elton John több korábbi dalának újraépítéséről. Főként a Tiny Dancer, de a The One, a Don't Go Breaking My Heart elemei is megjelennek benne. És ugye Britneynek is ez egy különösen fontos visszatérés volt, mert ez volt az első új zenei megjelenése a gyámsága lezárása után. Hát mondjuk azóta eltűnt szürke szamára ködben, de amekkora botrányai vannak, lehet, hogy jobb is neki így. Minden esetre ez a zene iszonyatosan jó. Elton John, Britney és a Hold Me Closer azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám!
6: Vissza a ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez, méghozzá olyanokhoz, amit például két belevaló világsztár hozott össze. Elton John és Britney Spears duettje felrobbantotta a sikerlistákat annó. Jön a Hold Me Closer!
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Gondolnánk, hogy fönt a messzi éjszakon majd hűvösebb van, mint nálunk. Hát mondjuk valamennyivel talán, de ennek ellenére őket sem feltétlenül kíméri meg ez a hőség. Lengyelországban is megdőltek a meleg rekordok. Ott vasárnap Slubicében 40,5 fokot mértek, Torunban 40,3 Celsius fokot, korábban 40,2 volt az abszolút rekordjuk. Úgyhogy ők is sülnek, mi is sülünk, de legalább a nyár legjobb élményei és a nyár legjobb zenéi is itt vannak velünk. Rögtön a 3 órai hírek után már Daft Punk indítja a munkaidő utolsó 60 percét, jön majd a One More Time.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 2730 www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Dr. Bozsolik Róbert lett Tolna új főispánja, Görbe Dávid Európa-bajnok. Kedden is marad a forróság. Jó napot kívánok, Jannel Jöli vagyok. 2026. június 29-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Magyar Péter miniszterelnök 7 új főispánt nevezett ki a vármegyei kormányhivatalok érére. Tolna vármegye vezetését dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék eddigi polgármestere veszi át június 29-i hatállyal. A tisztségek összeférhetetlensége miatt Bátaszéken időközi polgármesterválasztást kell kiírni az új városvezető megválasztására. A magyar közönyben megjelent határozat alapján a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára további 6 vármegye kapott új vezetőt. A kormányzati tervek szerint az új kinevezések a szakmai, közszolgálati modellre való átállást szolgálják, mivel, ahogy arról Magyar Péter már májusban beszélt, középtávon a vármegyei rendszer és a főispáni tisztség teljes átalakítása, illetve megszüntetése a cél. Dr. Bozsolik Róbert Zsolt a választási kampány során nyilvánosan felemelte a szavát a háborús félelemkeltés, a központosított propaganda, valamint a Fidesz által terjesztett mesterséges intelligenciával generált lejárató videók ellen. Facebook oldalán a kinevezésével kapcsolatban a következő olvasható. Hétfőtől számomra megkezdődik egy új feladat, új kihívásokkal, elvárásokkal, de Bátaszék a mi városunk, a mi közösségünk mindig fontos maradt számomra, mert ez a szülővárosom, az otthonom, ide köt minden. Ezért a magam részéről mindent megteszek, hogy a város működése a továbbiakban is zavartalan legyen az elkövetkezendő hónapokban. A lemondásomat követő naptól a város irányítását dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az új polgármester időközi választáson történő megválasztásáig. Köszönöm mindazoknak, akikkel az elmúlt 12 évben együtt gondolkodhattam, dolgozhattam városunkért, közösségünkért. Dr. Bozsolik Róbert kinevezéséhez mi is gratulálunk. A Tamási rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Varga Ferenc eltűnése kapcsán. Az 57 éves férfi 2026. június 28-án délben a Regői Margaréta otthonból tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Varga Ferenc 175 cm magas, normál testalkatú, barna hajú, kékszemű, bal lábára kicsit sántít. Eltűnésekor kékszínű galléros pólót, fekete melegítő nadrágot és kékszínű papucsot viselt. A Tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik

0: rendőri szervnél, hívja a 0674 573 910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es segélyhívón. A férfi fényképét az antit.hu oldalon is megtalálja. Az elmúlt 72 óra leforgása alatt 10 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották a Tolnavár megyei tűzoltókat. Péntek délelőtt Tolnán, a Szedresi utcában egy családi ház udvarán a tulajdonos darazsaka szeretett volna kiirtani egy használaton kívüli hűtőszekrényből, ám a művelet közben a berendezés begyulladt. A lakó a lángokoltását megkezdte, a tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral teljesen visszahűtötték és eloltották a hűtőt. Péntek délután egy idős férfi csúszott a vízbe Faddomboriban, és a parton olyan súlyos boka és lábsérülés szenvedett, hogy önerőből nem tudott megmozdulni. A tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók mentőkötél és hordát segítségével emelték ki a férfit a nehezen hozzáférhető helyről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. Vasárnap délután Györkön külterületén csaptak fel a lángok, ahol mintegy 20 hektáron égett a lábon álló gabona. A helyszínre a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltókat, valamint Kalocsáról egy vízszállító járművet riasztottak. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal folytották el a tüzet, miközben a terület körbetárcsázását egy erőgép is segítette. Vasárnap este riasztották a tűzoltókat Szekszárdra, a Csokonai utcába, ahol egy 7. emeleti lakás konyhájában a villanytűzhelyen felejtett étel gyulladt ki, és a tűz átterjedt a berendezési tárgyakra. A szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos egységek egy porraloltóval és egy védősugárral fékezték meg a lángokat. A füsttel telítődött lépcsőházból a tűzoltók 17 lakót kísértek le a szabadba. A mentőszolgálat munkatársai 3 embert vizsgáltak meg, a helyszínen közülük 2 főt kórházba szállítottak. A kigyulladt lakás lakhatatlanná vált, az ott élő 2 lakó elhelyezéséről lakosságvédelmi intézkedés keretében gondoskodtak. Egy helyi nő tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon, amelyben elmondta, hogy június 13-án hajnalban valaki ellopta a társasház lépcsőházában hagyott kerékpárját. A bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a körülmények tisztázását. A gyors és eredményes intézkedéseknek köszönhetően rövid időn belül előkerült az ellopott bicikli, és az elkövetőt is sikerült azonosítani. Kiderült, hogy a kerékpárt egy ittas férfi vitte el, aki még aznap megpróbált túladni rajta egy helyi vendéglátóhelyen. Az egyenruhások lefoglalták a kerékpárt, amelyet ezt követően visszaadtak jogos tulajdonosának. Az ügyben lopás, szabálysértés gyanúja miatt indult előkészítő eljárás. A rendőrség felhívja a kerékpárosok figyelmét arra, hogy a bicikliket még zárt lépcsőházban is érdemes megfelelő minőségű lakattal rögzíteni, illetve lehetőség szerint zárható helyiségben tárolni. Az ilyen egyszerű intézkedések jelentősen csökkenthetik a kerékpárlopások kockázatát. Görbe Dávid Európa-bajnok lett. A hét végén Romániában az ifjúsági EB-n versenyeztek a szekszárdi kajakosok. Jámbor Lotti és Görbe Dávid voltak azok, akikért szoríthattunk a Maraton Európa-bajnokság futamain. Az eredményekről, amelyek elismerésre méltóak, Inger Nikoletta, a szekszárdi kajakkenőse edzője számol be.
1: Az elmúlt hétvégén került megrendezésre Romániában, Pitestiben, a Maraton Európa Bajnokság kajakkenu sportágban, és ezen a versenyen 2 szekszárdi sportoló tudott rajthoz állni. Ők gyönyörűen kivitták itthon a kijutást, ugye erre kvalifikációs verseny van, amely Győrben került megrendezésre. Jámbor Lotti versenyzett csütörtökön és pénteken, ő K1 női ifjúsági rövidkörös, vagyis 3,5 kilométeren, illetve a klasszikus hosszú távon 18 kilométeren állt rajthoz. A rövid körön 4. lett, és a hosszú távon pedig 5. helyezett lett. Érmet remélt, hiszen Európa bajnokként utazott erre a versenyre. Megyünk tovább az ő esetében, és abszolút a VB válogatóra fókuszálunk, ott próbálunk majd nagyon jó formát hozni. Görbe Dávid pedig az ifjúságiak férfi mezőnyében, K2-ben, vagyis kajakpárosban állt rajthoz az UTE versenyzőjével, Tóth Domonkossal. Abszolút dominálták a mezőnyt, fantasztikusan versenyeztek. Dávid azt gondolom, hogy mindent megtett azért, hogy ez az érem a nyakába kerüljön, hiszen rendkívül tudatosan készül, mindent belead, domináltak végig a verseny során. Profi volt a kiszállásuk, beszállásuk a futószakaszok tekintetében, nagyon nehéz volt egyébként a verseny. Majdhogy nem dupla akkora futószakasz volt, mint általánosságokban szokott lenni ezeken a maratoni versenyeken. Mindez 40 fokba és egy műfüves szakaszon kellett, ami gyakorlatilag égette a lábát. lábukat. Nagyon-nagyon nehéz körülmények voltak a hőség miatt, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon maximumot nyújtott, és egy gyönyörű aranyérem került a nyakába.
0: Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan, de elsősorban a keleti, észak-keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső is társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden Szekszárdon a hajnali 22 fokot követően napközben 39 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
3: 3 óra után már a munkaidő utolsó 60 percét zárhatjuk le együtt közösen. Hello, a stúdióban Karakas Balázs, maradok is egészen este 6-ig, és hozom a nagy zenéket. Énekel majd Rod Stewart, jön Silo Green, előtte pedig a Daft Punk és a legnagyobb slágerük One More Time.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

a Rádió Antrit egy forró hétfő délutánon a munkahelyen is a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak. 39 fok, ezt ígérik vára, nagy valószínűséggel trópusi éjszakánk lesz, nem biztos, hogy le fog menni 20 Celsius fok alá majd a minimum érték, és ugye, hogyha az alá nem megyünk, akkor bizony trópusi az éjszakánk. Holnap még 40 fok, brutál meleg, de aztán szerda csütörtöktől már egy kis felfrissülés érkezik hozzánk is. Meg persze Silo Green most, ez már a Crybaby.

0: Ez bizony a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tombol a nyár, ilyenkor mindenkiben benne van egy picikét az, hogy be kéne ruccanni az autóba és átszaladni Siófokra, csobbanni egyet a Balcsiba, aztán jönni haza, és egy picikét azért adni a nyár életérzésének. Hát ami jó hír egyébként, hogy a Balcsin nem várható most már ez a tömeges árvaszúnyog invázió, mint ami például tavaly volt. Elképesztő brutál volt, hogy mi mennyi szúnyogot fogtunk. Sikerült pont abban az időszakban elmennünk a Balatonra egy pár napra, amikor az árvaszúnyog invázió tartott. Mondjuk jó kis sztorik keletkeztek a baráti körben ennek apropóján. Meg annyi kompromitáló videó, ahogy papucsal a kezemben hadonászok. Se baj, ezektől szép a nyár, és persze attól, hogyha Rod Stewart zenéjét együtt énekeljük, akár az autóban is, azonnal jön a Baby Jane.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Haló,
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. A Baby Jane Rod Stewart egyik utolsó igazán nagy brit listavezető szólóslágere volt. 83-ban 3 hétig állt az Egyesült Királyság hivatalos kislemez listájának élén. Ezt játsszuk most!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritt.

Útközben hazafelé is a Rádió Antrit szól, a ma kedvencei és természetesen a tegnap slágerei egy forrónak ígérkező hétfő délutánon is itt vannak velünk. Piros figyelmeztetés Tolnamegyére, Szekszárdra is, de gyakorlatilag az egész országra, úgyhogy mindenképpen, ha valahová elindulnak, azért egy kis fél literes vizet minimum vigyenek magukkal, meg hát persze azért arról is érdemes tudni, hogy a strandra készülnének, akár ma, akár holnap, hogy az UV-sugárzás sem viccel, durván erős lesz. És Bruno Mars sem viccel, pont azért sikerült neki már a toplisták élére kerülni, nem is egyszer, meg nem is kétszer. A 70-es, 80-as évek funk diszkó világába nyúlt vissza ezzel. Itt a Treasure!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem.

0: Régen át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról ismérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
3: 4 óra is elmúlt már, csodálatosan szép hétfő délutánt kívánok a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, és hozom azokat a zenéket, amikkel a munkaidő után is tökéletesen jól érezhetjük magunkat. Első körben Bruno Mars kiválósága, itt a Treasure.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

Sokan már úton hazafelé a kánikulában is a Rádió Antrit szól, mert mi játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Ma délután ott vannak a csúcsértékek, nagyon durván 39 fok környékén, holnap már akár 40 fok is lehet, úgyhogy mindenképpen így induljanak neki a mának és a holnapnak. És persze úgy, hogy egy olyan dal érkezik, ami a 90-es évek legelején lett hatalmas európai siker. Ők a London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Itt a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Tudom én, hogy azért a hétfő általában a legnehezebb, de hogyha pozitívan állunk hozzá, akkor azt láthatjuk, hogy bizony-bizony a munkaidő már túl vagyunk. Úgyhogy hallgathatjuk a jó zenéket. James Blunt 2010-es albumának egyik vezető kislemeze volt ez a dal, és tudatosan vitte át az optimistább dalok irányába ezt. Ugyebár a legtöbb esetben ő korábban ilyen kis melankolikusabb, érzelmesebb dalokat vitt a közönség elé, és persze az érzelmi szála ennek is megvan, de azért ad egy jó kis lendületet. James Blunt és a Stay the Night azonnal. Stay the night.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Csodálatosan szép hétfő délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. James Blunt korábban főleg melankólikus, zongorásabb, érzelmesebb dalokkal lett világsztár, ezért egy picit meglepő volt, amikor tőle egy ilyen kicsikét poprokkosabb, napfényesebb hatású dal került elő. James Blunt és a Stay the Night!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Itt a Rádió Antrittam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Jó pihenést mindenkinek, aki már túl van a munkán, és azt hiszem mindenkinél, akinek van otthon, tutti fix, hogy dübörög a klíma, hiszen muszáj. Budapesten már annyira túltermelődött az áramhálózat, hogy a 11. és a 14. kerületben vasárnap több helyen elment az áram. Azt valószínűsítik, hogy a hőség miatti túlfogyasztás állhat a háttérben. De tököli és szigethalmi lakosok is hasonló problémáról tettek bejelentéseket, de Budapest más kerületeiben is akadozott az áramellátás az index.hu cikke szerint. Úgyhogy ez most egy ilyen időszak, erről beszélgettek már nagyon sokat, és szóltak is arról nagyon sokan. Például ugye Kapitány István kérte arra még csütörtökön a lakosságot, hogy este 18 és 21 óra között csökkentsék az áramfogyasztásukat, így zavartalanul tudna működni Magyarország villamos energiaellátása. Persze itt ugye nem csak a klímaberendezésekre kell gondolni, elég példának okáért a villanyboilerek használatára, mosógépekre, szárítógépekre. Ha ezeket eltoljuk, máskor használjuk, már szerintem azzal is. Az én véleményem szerint sokat segíthetünk. Én meg azzal, hogy hozom a jó zenéket, hiszen a rádió készülékfogyasztása rendkívül alacsony, úgyhogy nyugodtan tessék fölcsavarni a hangot, hiszen a Culture Club nekünk zenél a következő óra nyitányaként. Jön majd a Karma Chameleon. Jön majd a Karma Chameleon.

0: laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyok Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta-törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tartnak közben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a Tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: 5 óra után nagyon sokan túl vagyunk már a munkaidő okozta a fejfájáson, és bízom benne, hogy ezzel tényleg nagyon sokan így vannak, és együtt közösen mondjuk, amíg összeáll a vacsora, hallgathatjuk a legnagyobb kedvenceinket megállás nélkül, például a Culture Club csapatát, a 83-as év egyik legnagyobb slágere volt, a Curb Chameleon.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Pihenjünk, lazítsunk hétfőn a munkaidő után, ez a Rádió Antrit. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. És itt van Rita Ora a folytatásban egy dallal, ami fontos pont volt az ő karrierjében, mert a későbbi Phoenix album korszakát vezette fel. Az Egyesült Királyságban is szép eredményeket ért el ez a dal, és később erős minősítéseket szerzett több országban. Rita Ora és a Your Song most.

Itt a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit és természetesen a tegnap slágereit, na meg nagyon sok mindenről beszélgetünk, mert azért ez a hőség elgondolkoztatja az embereket. Szexárdon is izzadunk, ennénk egy fagyit, egy görögdinnyét, vagy csak valahova elmenekülnénk a kánikora elől, noha erre nem feltétlen van mindig lehetőségünk, de még örüljünk annak, hogy nálunk legalább így a vízhálózat rendben van. Több Pest megyei településen ugye vízkorlátozást kellett elrendelni, vagy éppen takarékosságra kérni a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt. Volt, ahol már ugye el is rendelték a vízkorlátozást, volt, ahol csak ugye mondták, hogy jó lenne most a járdákat meg az utakat nem a csapvízzel mosni, a kocsimosást sem most arra időzíteni, úszómedencéket sem most tölteni, hiszen tök jó lenne, hogyha másnak is jutna ivóvíz. Egyébként ettől függetlenül az szerintem nem árt, hogyha az ember tudatos. És persze mi is azok vagyunk, ezért hozzuk az igazán jó dalokat. A briteknél Amerikában mindenhol nagy siker volt a Nickelback csapata, a kanadai bandától itt a Rockstar azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Jó munkát, amíg dolgozóknak, jó pihit a már munkaidő után otthon lazítóknak. A Nickelback érkezik, és a dalami az Egyesült Királyság slágerlistáin 58 hetet töltött el a top 100-ban. Ez elképesztő hosszú életűvé tette. Jön a Nickelback, itt a Rockstar!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit, mi játsszuk a ma kedvenceit és persze a tegnap slágereit is. Pár perc múlva este 6 óra lesz, én pedig ezzel mára megköszönöm a figyelmet. Velem legközelebb majd szombaton találkozhatnak déli 12 órától. Karakas Balázs kicsekkol, csodaszép hétfő délutánt kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsor...

0: orvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 2730. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu per hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, Dob Pepe! Hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám!
4: Ez a Rádió André.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Haló,
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos teptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti költeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
2: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteógyógyász azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sinek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassításra a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóci

0: tűnik idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli beáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a beáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról ismérik a víziárművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Ürügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió 1 FM 105.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is